0: munkatársai költöznek. A látogatáshoz már foglalhatók időpontok az erre a célra létrehozott szabadkarmelita.hu oldalon, mondta hozzátéve, hogy a két épületet egy látogatás keretében lehet megtekinteni. Az ukrán akciókra adott válasz csapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított orosz támadásokat. A nagykövetség azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába Jevgenyi Stanislavov orosz nagykövetet. A politikus közölte az orosz diplomatával, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja. Az orosz nagykövetség Facebook oldalán azt írta, tájékoztatták Orbán Anitát az orosz Védelmi Minisztérium május 13-ai nyilatkozatáról, amely szerint a csapások kizárólag az ukrán fegyveres erők által használt infrastrukturális létesítményeket, a pilóta nélküli repülőgépek összeszerelési, tárolási és indítóhelyeit, valamint a fegyveres erők telepítési pontjait célozták 147 területen. Rendőrök és tűzoltók összehangolt akciója mentette meg egy nő életét a 12. kerületben. Egy nő azzal hívta fel a rendőrséget, hogy véget akar vetni az életének. A helyszínre érkező rendőrök és tűzoltók azonnal megkezdték az intézkedést, a helyzet azonban rendkívül veszélyes volt. A nő ugyanis közölte, ha bárki megpróbál felmenni hozzá a tetőre, leugrik. A rendőr kitartó kommunikációjának köszönhetően sikerült elérni, hogy a nő leüljön a tetőablak közelébe, és teljes figyelmét ráösztetett. Pontosítsa. Ezt teremtette meg a lehetőséget arra, hogy a mentés többi részvevője észrevétlenül közelebb jusson hozzá. A feszült percek végül sikeresen zárultak. A rendőrök és tűzoltók biztonságosan elérték a nőt, megakadályozták, hogy kárt tegyen magában, majd a tetőablakon keresztül lehozták és átadták az országos mentőszolgálat munkatársainak. A H5-ös hév rövidített útvonalon csak a Battyányi tér és Békásmegyer között közlekedik szombaton és vasárnap, valamint május 18-a és 21-e között esténként, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint a hév szerelmények pótlására Békásmegyer és Szentendre között H5-ös jelzéssel pótlóbusz indul. A H5-E gyorsjárat Békásmegyer és Szentendre között jár, nem érinti Szent István telepet és Pomászt. A H5-A betét járat Békásmegyer és Pomász között közlekedik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, Pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy estéről estére olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak, vagy hatással tudnak lenni a kulturális életre. Spitzer Gyöngyi Soma, vagy Soma Mamagés, akinek, hogy tetszik, meg már jó régóta hatással van a kulturális életünkre. Örülök neked.
1: Nagyon szépen köszönöm, András. Köszönöm.
0: Olyan rég mondtam ki ezt a nevet, annak idején még a Megasztár idején találkoztunk néhányszor, és valahogy elsodort.
1: Akkor te még nagyon kisfiú voltál.
0: Kisfiú volt, és elsodort az élet, képzeld el egymástól, és nagyon örülök, hogy most végre újra itt az éterben összesodort, mert egy nagyon fontos könyvvel kapcsolatban érkeztél, ami a fő témánk, aztán persze majd sok mindenről beszélünk, ami veled kapcsolatos. Na de hát a derű. Az milyen fontos. Legutoljára a Müller Péter beszélt erről ebben a műsorban, hogy hogy a derű az nagyon fontos. Mert anélkül nincs is nagyon értelme az életben.
1: Nagyon sokféleképpen lehet értelmezni a derűt. Van egy kineziológus, pszichológus, akit úgy hívnak, hogy Dr. D.R. Hawkins, és ő az Erő kontra erő című könyvében egy nagyon izgalmas dolgot tár föl, hogyha bárki beüti a keresőbe így, hogy tudat térképe, akkor kijön egy olyan táblázat, ahol ő kitesztelte a legalapvetőbb érzéseknek a rezgését, mert ugye minden rezgés ma már ez bizonyított, és az érzéseknek is van egy energiaszintje, egy rezgése. A legalja, a legalacsonyabb az a szégyen, fölötte a bűntudat, már a félelem is egy százas rezgés, a 20-30 a szégyen bűntudat, és a derű az egy nagyon magas rezgés. Nem, hogy jóval magasabb, 200 fölött van a pozitív rezgés, tehát az első pozitív érzés az a bátorság, és a derű az majdnem ilyen 500-as, tehát az azt jelenti, hogy akkor te már tulajdonképpen elfogadtad azt, ami körülötte van, ami nem tudsz változtatni, már nem állsz ellen, nincs benned ellenállás, hanem egy elképesztő bölcs elfogadása annak, ami megváltoztathatatlan, és egy alapvető pozitivizmus, amiben megtalálod azt, ami téged emel, hiszen a létezés minden másodpercében, még ebben a viszonylag kevesebb információval rendelkező kis szűk szobában is annyi info van, hogyha kinyitod az érzékszerveidet, hogy szinte feldolgozhatatlanul sok a színek, a hangok, a textúrák, a stb. Hogy valahogy egy olyan szűrőt berakni, ami által én tudom magamat arra kondicionálni, hogy emeljem, és a szépet, a jót, a derűt adót lássam meg, szóval ezt meg lehet tanulni. És képzeld, hogy én még olyan, hát nagyon csibe voltam, 40 évesen voltam, amikor egy nap arra ébredtem konkrétan, hogy így azt éreztem így belül magammal, hogy de jó lenne úgy megöregedni, tehát, hogy tényleg majd, amikor nem most még kis fiatal 60 évesen, hanem majd amikor 80-90, Isten adja 100, ki tudja, mert ma már 100 az nem olyan sok pillanatokon, mert 100-150 éveket fogunk élni. Szóval, hogy akkor is életszerető és emberszerető tudjak lenni. És akkor ezt így valahogy mélyen én eldöntöttem még a 30-as éveim végén, hogy igen, én szeretnék olyan öreg lány lenni, akiből sugárzik az, hogy szereti az életet, és szereti az embereket, mert ha körbenézel az idősek között, nagyon sokan megkeserednek, igen. És bezárulkoznak. De ha kellőképpen tudatossággal állsz, mert nyilván majdnem minden a hitrendszereink függvénye, hogy hogyan gondolkodunk, az fogja leképezni aztán javarészt a magunk elé rakni az egészet. Szóval, hogy ez pedig egy több éves folyamat, tehát én ezen dolgozom. A dolgozom az azt jelenti, hogy én minden áldott hatodik hétben elmegyek egy olyan kineziológushoz, aki egyben családállító, kranioszakrál terapeuta is, van egy úgynevezett reconnective healing nevű nagyon izgalmas módszer, és ezzel kezel engem, és mindig dolgozunk azon, ami feljön. De hát ezt én nem most kezdtem, hanem évtizedekkel ezelőtt, tehát egy állandó belső munkában vagyok, és minden áldott nap vannak gyakorlatok, amiket én át is adok ebben a Derű mágiája című könyvben, ami most jelent meg, még friss, ropogós.
0: Szívből ajánljuk.
1: Két hetese jött ki a nyomdából, tehát annyira friss, és az eredeti, vagy a munkacíme, amin hónapokon át dolgoztam, az volt, hogy hogyan lehetek derűs idős, csak aztán a kiadóm lebeszélt, azt mondta, az idős szó az nem menő. Meglátják az emberek, hogy jaj, idős, jaj.
0: Meg aztán kortalan vagy ezért most.
1: Igen, kortalan vagyok, meg aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen azzal kiszűröm azokat, akik még akár fiatalok, mint te, 40-es éveikben járó, vagy akár még
0: fiatal. Lassan 50 leszek én is, 47 vagy 60.
1: Na, 40-es éveiben, akkor jól mondom, igen. 40-es éveiben járó fiatalember, de akár lehet egy 30-as is, vagy egy 20-as, aki azt mondja, hogy szeretnék tudatosan élni, mert hogy végül is aztán rájöttem, hogy a könyv bárkinek szól, akit izgat az, hogy mit tehetek a fizikai síkon, az érzelmi, és a szellemi szinten magamért, hogy emeljem saját magamat, és ezt a magasabb rezgést, ezt a derűt, ezt meg tudjam
0: alapozni. Ez egy elképesztő fontos téma, és azért is örülök, hogy jöttél, hogy erről tudunk hosszabban, meg most mélyebben is beszélgetni, mert hát, és erre vagyok kíváncsi, hogy jártadban, kertedben mit tapasztalsz? Nyitottak az emberek? 2026-ban az ember azt hinné, hogy már ki akart, megvilágosodott, meg elment és önfejlesztett, de közben nem azt veszem észre, hogy valahogy figyelmesebbek lennénk egymással, uh-huh. vagy akár önmagunkkal kapcsolatban sem.
1: Egy óriási ébredési folyamatban vagyunk benne, tehát az emberiség jelenleg még a kamaszkorból a fiatal felnőtt korba lép tudati szinten. És itt most gondolok arra, most maradjunk Magyarországnál, ugye nem olyan régen karnyújtásnyira volt egy diktatórikus társadalom, tehát a szocializmus, én abban voltam fiatal, én ugye én 66-ban születtem, tehát idén leszek 60 tüzes lóéve, és az előtte való időkben is azért a vallás nagyon-nagyon kívülről, felülről, megmondó módon, mint egy gyermekként kezelve, hát irányította az embereket. Irányítva voltunk. A pszichológia úgy mondja erről, hogy szuperegós, tehát kívülről, felülről, ami nagyobb, hatalmasabb erő irányít téged. Ez egy gyermeklétállapot, és valójában most indult el az a fajta individualizáció, a saját egyediségünkre, egy énűségünkre való ráébredés, amiben elkezdünk hát magunkra találni, hogy én ki vagyok, én ki lennék, hogyha elfelejteném, hogy mit vár el tőlem, akár a társadalom, az anyám, a kollégám, bárki, hogy én az önvalómban mi vagyok, hogyha nem csak az elvárásokat, de akár a sebeimet, sérüléseimet, korlátozó hitrendszereimet, tévedéseimet, árnyékaimat elkezdem is szépen lebontani, mert ez is egy folyamat magamról, és hát ennek következtében még azt gondolom, hogy az emberek körülbelül 80-85%-a alszik, tehát hogy úgy hívom, hogy alvó gyermekember létállapotban van, de azért ne felejtsük el, hogy évszázadok irányítottsága, ahol az volt a szlogán, hogy ne gondolkodj, ne kételkedj, majd mi megmondjuk, hogy csináld és hogy helyes. Tehát ez egy gyermeki létállapot. Tehát ebből eljutni oda, hogy az én vezérem, ahogy József Attila mondta, bensőmből vezérel, hogy én tényleg meghalljam azt a kis hangot, azt az isteni önvalót, azt a sugallatot belül, és tényleg kapcsolódjak önmagammal mélyen. Szóval azért ezt meg kell tanulni, ehhez fel kell nőni.
0: És fel is vagyunk mentve akkor ilyen szempontból, hogy soha nincs késő. Tehát nem baj soha az, hogyha most késő. Ébredünk.
1: Nem baj, ha most ébredünk. Most van egy globális ébredési folyamat. Okay. Minden kultúra, szellemi irányzat ezt mondja, hogy egy korszakváltásban vagyunk, ezt lehet érezni, ezt a korszakváltást, ennek sokféle nevet adtak, ugye hát biztos emléksz, hogy 2012-ben minden arról szólt, hogy az ötödik napkorszak lejár, megmondták a maják, jön a világ vége. Nem csak a maják beszéltek erről, az antropozófia is, a teozófia, tehát az összes szellemi irányzat hívták úgy, hogy sárkorszak, vaskorszak, mindegyik arról szólt, hogy az emberiség eljutott az anyagba süppettség legaljára, tehát soha nem volt az emberiség ennyire elszellemtelenedve, és ennyire bele zuhanva az anyagba, elanyagiasodva, és ebből van egy emelkedés, és hogy ez mennyire jellemző, ugye Ma a világon a harmadik legtöbbet eladott könyv spirituális, pszichológiai, önismereti témájú. Tehát ez ezelőtt mondjuk 20 évvel nem volt szó. Tehát most hihetetlen mennyiségű önfejlesztő könyv, módszer, elvonulás, se szeri, se száma nem lehet már számon tartani.
0: És milyen jó, hogy ebben hozol egy felüdülést az új könyveddel.
1: És ebben egy kicsi áttekintést is hozok, mert hogy én végigvezettem az olvasót azon a szellemi iskolán, ami az én világlátásomat kialakította, és akkor itt egy nagyon fontos elemet kiemelek, hogy valójában a hermetikus alapok, Hermes Trismegistus neve az ugye elég közismert, mert hogy ezek a mondások, hogy amint lent úgy fent, amint kint úgy nem, ezek már eléggé elterjedtek. Tehát nagyon sok hermetikus bölcsesség, igazság ma már közhely, hál' Istennek, és ő még Krisztus előtt lefektette azokat a tanokat, amiből aztán minden szellemi iskola táplálkozott, a rózsakeresztesek, a teozófia, az antropozófia, az alkimisták, az új alkimia, a New Age, a Titok című könyv csak épp elfelejtette a hivatkozást. Szóval mindegyik szellemi iskola ebből táplálkozik, és én ezt átadom, hogy akkor szembesüljünk azzal, hogy ez már egy több mint 2000 éve lefektetett tudás, amit most már a tudomány, a kvantumfizika, az új fizika is kezd igazolni, mert ugye a spiritualitás és a kvantumfizika elkezdett összeérni, tehát hogy egy nagyon izgalmas új korszak kapujában vagyunk. Én úgy hívom magunkat, hogy mi vagyunk a hit generáció, mert hogy hagyunk itt egy régi világot nagyon korlátozó hitrendszerekkel telve, és itt megjegyzem, hogy csak a kineziológia több mint 250 lehúzó, korlátozó és jellemző hitrendszert azonosított bennél sokkal, de sokkal több van, de ezzel dolgozik, mert ugye a hitrendszer meghatározza, hogy hogyan gondolkodok, hogyan gondolkodom. Azt, hogy mit érzek, és hogy ezek bomlanak most le minden mással együtt, tehát nagyon nagy divat ugye a transzgenerációs hozadékok, traumák feldolgozása is, az is a mi nyakunkba szakadt, tehát az előző generációk ezzel nem foglalkoztak, hanem most, hogy elindult az ébredés. Egy új korszak, én úgy szoktam mondani, hogy mivel mi egy lovas nemzet vagyunk, hogy kinyílt a karám ajtaja. Tehát eddig mi egy karámba voltunk bezárva. Nagyon...
0: De jó az nekünk, hogy minden, bocsánat, szabad ne fel, hogy minden egyszerre? Ömlik a nyakunkba?
1: Ez kőkemény. Ez nagyon-nagyon kemény, nagyon nehéz. Az idegrendszert nagyon próbára tevő. Viszont amikor már annyira nagy a kínnyomás, tehát annyira sok a szorongó, túlpörgött, akár ADHD-s, mert most már annyiféle címke van rá, hogy már követni sem tudod, hogy mennyi minden van. Ember, akkor rá kell, hogy jöjjön ki, akkor kellenek most már technikák, hogy itt most már nem fogok tudni egységben maradni és nyugis lenni, hogyha csak sodródom, mint egy kis kavics a folyóban, hanem meg kell állnom nap, mint nap, és ki kell alakítanom azokat a fogódzókat, amik a saját tengelyemet megerősítik, hogy ne izegjek, mozogjak, hanem úgy megtaláljam a saját stabilitásomat. Ugye erről is millió egy könyv van, hogy hogyan tudod a digitális zajt kiszűrni, hogy hogyan tudsz elcsendesülni. Kezd divat lenni a meditáció, rengeteg úton, technikával, módszerrel közelítik meg. Én is egy csomót megmutatok, légzés technikákat, gyakorlatokat adok át. Egyébként megyek tovább én is fejlődni benne, mert most megyek Butejkó tanfolyamra, ilyen mélyebbre, ahol
0: tehát folyamatosan
1: fejlesztem magam, és tanulok.
0: Én azért örülök neked, egyébként az összes könyvednek, mert majd erre is válaszolj, kérlek, hogy szeretsz egyáltalán írni, vagy az írás az nem esedik-e az idővel egyre inkább, vagy már fáraszt is?
1: Is.
0: Hogy vagy vele?
1: És nagyon-nagyon készülök arra, hogy valamikor, amikor tudok majd lassulni, egyelőre csak tervben van, tehát hogy elképesztő, eldöntöttem tavaly, hogy na, ebben az évben lassulok, mert január 2-án nagymama lettem, és hogy jaj, de jó, köszönöm, hát életem legfantasztikusabb, több mint kalandja, egyrészt ott voltam a lányom szülésén, tehát én voltam az első, aki láttam szó szerint kijönni az unokámat a lányomból, végig a vajudás alatt, hihetetlen beavatás, és utána egy hónapig velük laktam, és közben írtam a könyvem, tehát közben is, mert nekem február elején kellett leadnom, és január 2-án született Merse, és akkor így úgy volt voltam vele, hogy Istenem, kellett nekem ezt bevállalni, de hát annyira azt éreztem, hogy én a 60. szülinapomra ki akarok ezzel jönni. És hogy nem sikerült lassulni, sőt, a sors iróniája, hogy annyira akartam lassulni, ugye ez is ebben a poláris világban valamit nagyon akarok, akkor biztos, hogy az ellenkezője jön, hogy még ilyen soha nem volt, hogy február végére nekem úgy képzeld, de az egész évem tele. Tehát már nincs szabad hétvégém, ebben vannak utazások, családi nyaralások, tehát, hogy nem végig meló, de az is mindenbe van osztva. És ilyen még sosem volt, hogy nekem már februárban a jövő évi naptáram telik, ahhoz képest, hogy lassulni akarok. Bár hozzáfűzöm, a heti másfél nap unokázásból nem engedek. Tehát azért ennyi lassulás van benne. És tervezem azt, hogyha tényleg majd eljön az az idő, hogy lassulok, akkor én nem ilyen spirituális, pszichológiai, önismereti típusú könyveket szeretnék írni, hanem egyrészt majd az unokámnak mesekönyvet, mondókáskönyvet és szép irodalom. Tehát ahhoz sokkal jobban be kell lassulni.
0: No, hát akkor miért lesznek meglepetések? Van,
1: én tele vagyok tervekkel, tehát azt érzem egyébként, hogyha 3 lenne belőlem, mindnek tudnék feladatot adni.
0: Na, de azért jó, hogy ilyen hát nem könnyű témákat is ugye megfogsz. Nem a derűre gondolok.
1: Drágám, itt van külön fejezet a halálhoz, mert én azt gondolom, hogy a legfontosabb témák egyike, mert hogy minden vonalról úgy tartják a igazán nagy szakértők, hogy a legnagyobb félelme az emberiségnek a halálfélelem. Ez nagyon rég ki lett mondva, és ez ott van a mélyben, és derűsnek lenni úgy, hogy folyamatosan szőnyeg alá seperjek egy óriási kollektívben ott levő félelmet nem lehet, tehát külön fejezet van már ebben a könyvemben is a tudatos meghalásnak. Én szeretnék majd tudatosan fölkészülni rá, sőt, már most megígérem neked, hogy majd amikor idős leszek, hát ez még nem most van, de én hogyan halljunk meg tudatosan kurzusokat is szeretnék csinálni. Aha, végre egy kurzus, ahol mindenki a célcsoportom. Mindenki a célcsoportom. Jogos. Ugye? Mert hogy egy tudatos embernek méltatlan, hogy tabuvá tegye a kilépést. Méltatlan. És most már nagyon sok éve gyűjtöm a haláltémájú könyveket. Komoly sorozatom van a perzsa, az egyiptomi, ugye a tibeti, az nagyon ismert, de rengeteg kultúrának a halálfelfogásából, illetve hát nagyon szép beavatásokat is kaptam az életben, mert az apusom nálunk halt meg, mi kísértük át a másik oldalra. Az apámmal is megcsinálhattam egy 48 órás holttestével a andokbeli sámánok halálszertartását. Tehát ebben a könyvben ahhoz, hogy derűsek legyünk, el kell fogadnunk azt, hogy igen, ez is az élet része, és hogy egyébként meg azt gondolom, hogy tehát nem az ismeretlen a félelmetes, de ha belemegy a saját születésed megismerésébe, és erre nagyon-nagyon klassz technikák vannak, erről is írok a könyvben. Mert ahogy megszületsz, az meghatározza azt, ahogy meghalsz. Erről már a Tóra, a Talmud, az ősi szakrális könyvek is írnak. Születés és halál ugyanaz a mintázat. Véget ér valami, és megszületik valami új. Amikor megszületsz, véget ér az anyamében töltött állapot, tehát az meghal, oda már vissza nem még többet, az biztos. És megszületsz valami egészen másra. Az út is hasonló, ugye a klinikai halálból visszatértek is, mind arról számolnak be, hogy egy szűk folyosó mennek, és aztán hirtelen hatalmas fény. Ha a természetes az úton ugye, születsz is, ugyanúgy a szülőcsatornából kijöve, ugye először találkozik a fénnyel a baba, és a saját születésünk megismerésének nagyon sokféle útja van, ezeket úgy hívják, hogy rebirthing, vagy újjászületés technikák, amiket lehet vízben, én csináltam vízben, meditációban, fizikai testgyakorlatokkal, de ezek mind ilyen módosult tudatállapotban levő nagyon mély megélések, ahol tényleg, ha te megéled azt, hogy igen, meghal egy állapot, én végigmegyek ezen a szülőcsatornán, és egy másik világba lépek bele, és gyakorlod a kontroll nélküli állapotokat, gondolok itt konkrétan transz légzésre, tehát transz állapotokba kerülsz, akkor lehet kondicionálni magunkat arra, hogy ne féljünk a irányíthatatlan, kiszolgáltatott és ismeretlentől, mert egyébként ezt már átéltük.
2: A Slágerkult.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Spitzer Gyöngyi Somának pedig még inkább örülök, hogy megtisztelt és mesél nekünk. Hát olyan témákról, amit szerintem mástól nem is fogadnánk el, csak tőle is. Ez a jó, ezt akartam az előbb is mondani.
2: Ez hogy... túlzás, András.
1: De tőled könnyebben befogadjuk.
2: Ez túlzás.
1: Mert te olyan vagy, mint a családtagunk lennél. Már annyit láttunk az elmúlt évtizedekben, de hogy beépültél a bizalommal.
2: Nézd, de az biztos, hogy én nem mondok mást, mint amit hiszek és gondolok, és annyi, ez életem egyik luxusának tartom, hogy semmilyen kompromisszumot nem kötök.
1: Hát és ne feledd el, hogy van egy nagyon nagy erő még a tudáson kívül a kezedben, a zene, amivel segítesz, az mindig egy plusz erő.
2: Képzeld, visszatértem a jazzhez.
1: Hát hál' Istennek.
2: Olyan elementáris, hogy
1: én az valami. Én hallgatom a mai napig a dalaidat. Elképesztő. A Bossa című dal a kedvencem.
2: Én
1: ezeket mind ismerem.
2: Most értem meg. Képzeld, most volt nemrégen a Budapest Jazz Clubban egy koncertünk, és tegnap kaptam egy visszajelzést egy hölgytől, hogy hát az egy dolog, hogy ő nagyon élvezte, az édesanyjával jött el, meg jól érezték magukat, de hogy valami elképesztő nyugalom töltött el őket, és másnap reggel így írta, hogy anyummal megállapítottuk, hogy ilyen jót még soha nem aludtunk, anyum mondta, hogy ő egyszer se kelt föl. És ezen így elgondolkodtam, hogy ezek nagy dolgok, hogy valami mély belső békét tudtam adni, és szerintem ezt tudod, mi lehet? Az ősbizalom. Uh-huh. Hogy olyan szabadsággal és olyan igen, ősbizalommal élem meg az életemet, és adom át, tehát az, amikor énekelsz, és közben háromszor történt meg az, hogy konstatáltam, hogy énekelek, de ez nem én csinálom, hanem történik általam, velem visz valami, és én csak ráülök, és hozzáfűzöm, hogy én régen fiatalon én tripla M voltam, mohó, mulatos, mazsola. Uh-huh. Tehát nagyon, nagyon bírtam hozzá piálni. És most már évek óta én egyáltalán fogyasztok alkoholt, én mohó, mulatos, mazsoliból mértéktartó, meditáló mazsoli lettem, hát ilyen a Klimax, sok mindent kiégetett, és hogy ez mennyivel jobb és erősebb tiszta tudattal, az elképesztő. És meghallgatom, mert tegnap Zalaegerszegen volt előadásom, és a kocsiban pont a BJC-s koncertet, meg előtt az 5-ös 10-ben is volt koncert, végig hallgattam kétszer oda-vissza, és nagyon kritikusan hallgatom magam, egyébként nagyon hallom az alulintonált hangokat, erre nagyon van fülem, és így azt mondtam, hogy azt a bébi, most értél be? És hogy olyan hosszú utat kellett megtennem, amíg nem énekelhettem, nem azért, mert én nem akartam, hanem mert a sorsomban nem ez volt benne. Uh-huh. És én nagyon nehezen fogadtam el, amikor több asztrológus a személyre szóló képlet, az azt jelenti, hogy a pontos, bepontosított születési óra perc, mert egyébként semmit nem számít az egész, ha nincs bepontosított születési óra perc, mondta, hogy gyógyító tanító szolgálat. Persze, a zenén keresztül, nem direktben. Mondom, ezt nem is akartam elfogadni, és amikor már második is mondta, akkor is legyintettem, hogy ezek egy iskolát tanulnak, engem ez nem érdekel. És aztán rá kellett, hogy nem, van olyan, az egy dolog, hogy te mit akarsz, de van olyan, hogy az élet akar tőled valamit. Van egy sorsod, és akkor bele kellett álljak, hogy ez a sorsom, hogy bár én idézőben csak művésznő akartam lenni, de hogy kaptam egy ilyen lélekgyógyító erőt, becsatornázottságot, és szolgálatot, és ezt el kellett fogadnom, és ez mostanra szolgáltam már annyit, hogy visszatérhettem a zenéléshez, úgyhogy a 60. szülinapomra egy nagyon izgalmas műsorral készülök, mert hogy május 29-én leszek 60, és aznap is ünneplem, mert hogy hiszem azt, amit a régi időkből tartanak sokan, hogy a születésnap egy olyan mágikus belépési pont, amikor ha te a szívedből kívánsz valamit, tehát nem egóból,
1: igen,
2: hanem tényleg úgy a lelkedből, akkor az teljesül. És a koncert első, vagy nem is koncert, bocsánat, az ünneplés első része, azt úgy neveztem el, hogy Soma Summarum, az azt jelenti, hogy az egész életemet summázom, nagyon pörgős, nagyon, nagyon aktív, nem, valójában végigveszem az első oá, egyébként az unokám oáját fogom bejátszani, mert azt felvettem, az első oától mind a mai napig úgy, hogy nagyon tudatosan 4-5 perc duma, utána jön egy odaillő zeneszám, ami nagyon azt azt hozza, amit bent tartalmában addig arról beszéltem. Kiváló zenészekkel, és hát így lesz egy 1 óra 40 percen, nagyon izgi, nagyon pörgős. Onnantól, hogy izgi, mert a gyerekeim nagyon kritikusak, és a lányomnak elolvastam, és végig élvezte, azt mondta, anya, ebből könyvet kell írni, ez olyan érdekes. És egyébként, bocsánat, hogy ilyen nyersen mondom, de olyan jó, odabasszós lesz, szóval nem fogok belefinomkodni, mert azért nekem az eleje az húzós volt, kemény volt, nehéz, sok szenvedéssel teli, és nem akarom szépítgetni, hanem így már kicsit felülről nézve, hogy hogyan tudtam azokat a traumákat, fájdalmakat, sérüléseket transformálni, mert én hiszem azt, hogy minden nehézség, ha megértem arra, hogy megértsem, hogy értem való, akkor az átalakul erővé, karizmává, átadni való tudássá. Szóval nagyon szerintem izgalmas lesz, sok zenével tarkítva, majd az első rész végén kirakjuk az összes széket oldalra, és elindul egy közös varázslás, kapcsolódás, egymás szemébe nézés, nyilván aki nem akar részt venni, az vagy oldalra leül, vagy kimegy a büfébe, de hogy azt már egy másik csapattal csinálom, az Új Nők Zenés Szeánsz a csapatommal, Szirtes Edina Mókus, Kovács Sáradizna, Mákó Kató, az már a női zenekarom, és hát velük ilyen zenés szeánszokat szoktunk csinálni, amiben közös mantra éneklés, gyógyítás, ilyen nagyon lightos bodywork, tehát kapcsolódások, érintések vannak, és hát az én kívánságom, hogy mit kérek a születésnapomra, az az, hogy ez az ország, ami tulajdonképpen Szent István óta ketté van szakadva.
1: Igen.
2: Ezúton ajánlom a Börcsök Mária nevű történésznőnek a Ketté szakadt Magyarország című könyvét, hangos könyvét, ha bárki beüti a keresőbe így, hogy Ketté szakadt Magyarország kijön, ennek a nagy tudású idős történész asszonynak a könyve, aki végigvezeti, hogy mindig ketté voltunk szakadva, hogy most, hogy én már 60 vagyok, de most született meg az unokám, és aztán lehet lesz másik unokám, hogy az én unokáim egymás lehúzó, egymásnak feszülő országban éljenek, hanem maradjanak ebben, hogy tényleg elképesztő adottságokkal teli, gyönyörű országban, ahol mi egy szakrális nyelvet kaptunk, egy isteni kódnyelven beszélünk. Tehát ez a magyar nyelv, ez egy csoda. És hát az is, hogy mi vagyunk egész Európában a legmélyebben a magmához, ugye? Azért van itt ennyi hővízünk, tehát a csodákkal teli ország, és hogy valahogy kezdjünk el emelkedni, kezdjük el megérteni egymást, kezdjük el elfogadni egymást, és ebből a széthasítottságból kezdjen el emelkedni közeledni az ország. Egymáshoz. És az a terv, hogy amit ott megélünk, az a 400 embert várok, még lehet jönni.
1: Elmondtuk a
2: lehet
1: a
2: jönni. Ha bárki fölmegy a weboldalamra, bemondhatom, somamamagesa.hu, akkor ott vagy rámegy arra, hogy május 29, vagy egyáltalán somamamagesa.hu, ott látja az események között, hogy 60. születésnapi est, vagy somamamagesa.hu/életjáték, mert így neveztem el az estet, akkor látni fog mindent, hogy ez hol lesz. Egyébként a Ligetben egy nagyon szép nagy termet béreltem, Versailles terem, és amit ott mi létrehozunk érzést, tehát amit ott együtt varázsolunk, hogy mi idegenek egymás szemébe tudunk nézni, hogy tudunk menni ilyen nagyon finom elemelt zenére a térben, hogy merünk kapcsolódni, nem mint a idegenek, akik állandóan rettegnek a másiktól, ki mit gondol, mert el kell, hogy jussunk oda, hogy mindenki olyan, amilyen lenni tud, amilyennek lenni kell, és mindenki egyedi, egy ilyen új lenyomat van. Tehát évezredek ringanak a derekunkban, iszonyú sok mindennek kellett történni, hogy te pont ez az egyedi, egyszeri András legyél, én ez az egyedi, egyszeri Gyöngy, és hogyha elengednénk azt az illúziót, hogy bárkinek is másmilyennek kéne lennie, mint amilyen, akkor valami elképesztő áttörés lehetne, és akár jól is érezhetnénk magunkat. És ez lesz a kérésem, hogy amit ott létrehozunk érzés, mert én tudom, hogy ezt létre tudom hozni, mert én ezt nagyon sok táboromban, meg fesztiválokon megcsináltam, tehát itt is megcsinálom, ebben van gyakorlatok.
1: Tehát a két rész között.
2: Nem, ez a második rész. Ugye ez maga a második rész. Okay. ez a két rész között büfé van. Ez maga a második rész, és ezt kifeszíteni az országra, ezt akarom energetikailag így ráhúzni az országra, mert úgy tartják, hogy a tüzes lóév az, az elképesztő csodákra és robbanásra és radikális változásra képes, és ezt fogom kérni a születésnapomon, mert bármilyen nagyképűnek tűnik nekem, konkrétan mindenem megvan. Így, hogy már unokám is van, tényleg azt tudom mondani, hogy mindenem. Majd még egy lányunoka talán.
1: Oké. Azon gondolkodtam, hogy most hallgatlak, hogy ha mindezt a tudást át tudtad volna vinni az őrült 3M-es korszakodba anno, akkor az minőségébb lenne, vagy jó volt az is, hogy megtörtént?
2: Hát épp az előbb mondtam azt, hogy én már elengedtem azt az illúziót, hogy másképpen kellett volna csinálnom. Okay. Nyilván, hogy rengeteg hülyeséget csináltam. Én látom, hogy egy sérült kislány voltam. Egy zabolátlan vadkanca. Tehát nagyon sok minden nem dolgoztam föl. Tehát nekem nem volt könnyű gyerekkorom, és az az apaseb, amivel én elindultam, tehát az abból úgy összekapni magam, hát nagy szeretett koldus voltam. Nyilván ez kellett a csodálatos férjem, meg az, amit ő adott, az az elképesztő türelem, amíg várta, hogy az ő vadkanca felesége szépen szelidül, de hát közben rengeteg önmunka is ott volt. Nem bánok semmit. Csak azt, hogy a gyerekeimnek nem írtam az aranyköpéseit, úgyhogy az unokámnak fogom.
1: Na de ő mennyi idős?
2: Hát majd készülök rá.
1: Most elvesztettem a fonalat?
2: Készülök rá. Azt bánom, hogy csak a naplóimat értem, annyira grafomám, hogy visszakanyarodjak az íráshoz, hogy 13 éves korom óta minden mai napig írok naplót. Az azt jelenti, hogy innen a földtől hát körülbelül eddig érnének a kis füzetek.
1: De miért fontos az neked?
2: Most már az akkor annak idején pont a sérült kislány gyógyítottam vele. Ösztönösen ráéreztem,
1: mert a terápia, az írás.
2: Hogy dolgok, amiket senkinek nem mondtam el, de a barátnőknek sem, mert volt bennem valamilyen büszkeség, hogy ne sajnáljanak. És ezeket mind kidolgoztam magamból azzal, hogy írtam. Tehát gyógyításnak szántam, úgy is neveztem el, hogy titkoló, és azt gondoltam, hogy soha senkinek nem fogom megmutatni. Mind a mai napig kérdés számomra, hogy a gyerekeimre hagyjam, ismerjétek meg anyátok mozgalom, vagy elégessem, de abban biztos vagyok, hogy megint visszahozzak egy témát, ami már volt, hogy a halálra való legjobb felkészülés, ha szégyentelenné válunk. Tehát ha eljutunk oda, hogy semmit nem szégyellek, amit tettem, teszek, gondoltam, gondolok, éreztem, érzek, akkor az azt jelenti, hogy amikor majd Káron viszi át a ladikján a lelkemet a túlvilágra, abban a 40 napban, amikor én hiszem azt, hogy szembesülnünk kell azzal, amit elkövettünk, és hogy a pokol nem más, mint mindaz a fájdalom, rossz érzés, amit másnak okoztam. Szóval, hogy ezt jobb itt feldolgozni, mert itt még van lehetősége arra, hogy kimondd azt, hogy sajnálom azoknak, akiket megbántottál.
1: Na jó, hát szerintem annyi útravalót adtál most, aki tud a sorok között nem csak olvasni, hallgatni, és az most annak lesz, mint gondolkodni, de a Derű mágiája című könyvet szívből ajánljuk. Olvassák el, mert a Derűnél nincs fontosabb, úgyhogy megint egy olyan témát hoztál, ami a legnagyobb kapaszkodó.
2: Igen, és most olyan világ van, hogy érdemes tenni azért, hogy stabil, önmagát megtartani tudó, élet, ember szerető, derűs emberek legyünk, úgyhogy kívánom, hogy így legyen, és remélem, bízom benne, hogy adok vele, és nagy szeretettel várok mindenkit május 29-én.
1: A Ligetben. Igen. És somamamagisa.hu, ott minden pontos, minden fontos ott információ van. Ott van. A könyv már bent van a boltokban?
2: Persze.
1: Oké, a Derű mágiáját keressék, kedves hallgatóink. Én is ebben hiszek egyébként, szerintem, aki szereti az életet, az alapvetően derűs.
2: Igen.
1: Úgyhogy mert nagyon egy nyelvet beszélünk. Nagyon élveztem, köszönöm, azt, hogy itt voltál, és gyere gyakrabban, mert nagyon sok mérföldkövet teszel le, hogy van miről
2: köszönöm,
1: beszélni.
2: András.
1: Mindig vigyázz magadra, és a hallgatóknak mondom, hogy azt a sok-sok energiát, amit Soma beletesz az összes imádott hivatásába, azt a figyelmükkel viszonozzák, az a legtöbb, amit. Úgyhogy sok csillogó szempár neked mindenhol. Akkor a tiéd is csillogni fog, nagy
2: köszönöm,
1: baj. Nem lesz, kövessék, szeressék, és Somától most elköszönök, önöktől még nem. Folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

hogy eső lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátul szokta hozzá, írd

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Suma Mama Gésának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Plusz 10 nap szabadságot kapnak a katonák, eszközökkel is támogatják a közösségépítést Budán. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik a hídmosási program. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. $500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárca vezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházás program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sosem volt elég pénz. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a területminisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. A tárca vezető bejelentette azt is, hogy pénteken visszakapja nevét a Budaörsi úton található, jelenleg Mária Terézia nevét viselő korábbi Petőfi Sándor laktanya. Új közösségépítő kezdeményezést indított a második kerületben az önkormányzat, derül ki Őrsi Gergely polgármester Facebook bejegyzéséből. A program célja, hogy a helyi lakosok könnyebben szervezhessenek szomszédünnepeket vagy utcabálokat, és erősödjenek a lakóközösségek. Az önkormányzat eszközparkkal segíti a szervezőket, sátrakat, sörpadokat, poharakat, grillsütőket, aszfaltkrétákat és budaszódát is lehet igényelni. Emellett kérhető beszélgetés az adott környék vagy utca történet, valamint kiegészítő utcatáblák kihelyezése is. Lemondott Semjén Zsolt volt miniszterelnök helyettes az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki tisztjéről, tudatta a szervezet honlapján. A védegylet csütörtökön honlapján azt írta, a vadásztársadalom a napokban a Nimród vadászújságból értesült, hogy Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, lemondott a szervezet éléről. Semjén Zsolt a választmányhoz intézett levelében döntését azzal indokolta, hogy a megváltozott körülmények között nem tudná olyan hatékonyan képviselni az ágazat érdekeit, mint korábban tette, közölt. Hozzátették, új elnököt várhatóan május 20-án választanak majd. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik vasárnap a budapesti közművek tavaszi hídmosási programja, közölte a cég. A közlemény szerint vasárnap reggel 7:30 és 15:30 között a Petőfi híd melegvizes, kézi és gépi erővel történő mosását végzik, környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású, vizes technológiával. A hídmosást az északi, Pestről Budára vezető oldalon kezdik, és a déli, Budáról Pestre vezető oldalon fejezik be. A cég azt kérte, hogy az autósok figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó közfeladatot ellátó munkatársakra. Budapesti fodrászatból szerveztek egy magyarországi embercsempész hálózatot. Az ügyben egy 38 éves egyiptomi magyar kettős állampolgárságú férfivel és 5 társával szemben bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség, közölték. A 38 éves férfi Budapesten a Keleti pályaudvar közelében üzemeltetett egy fodrászszalont, majd miután összebarátkozott két vendégével, munkát ajánlott nekik, hogy szerezzenek sofőröket embercsempészet végrehajtására.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek.

napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

0: Mondám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Sláger FM, Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: Reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a következő esemény már júniusi, június 9-én, kedden este 19 órától a Hagyományok Háza átriumában érkezik Szabados Tünde Ég a Mező tematikus népzenei koncertek sorában a következő fantasztikus előadás. Ő a Székesfehérvári Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 13. évfolyamos növendékének koncertjéről van szó, akinek a mentora Babcsán Bence. A koncert főszereplője Szabados Tünde a négy őselem közül a legerősebb és a legféktelenebbet, a tüzet választotta. A tűz egyszerre teremtő és pusztító erő, felégeti a területed, de az égett földből új élet sarja. Ő maga az ellentét, egyszerre Isten és ördög, fény és sötétség. Azt mondja Tünde, hogy nőként megtapasztalta, milyen az, amikor egyesül a tűz belső erejével, ezzel a végtelenül sokszínű és változatos természettel. Megértette, hogy mit jelent önmagát megégetni, a gondolat fonálból született meg a verse, amely köré felépítette a koncert tervét. A történet az ártatlan, gyenge, gyermeki szikrából indul, amely eleinte szeretetből táplálkozik. Ez is tűz, még törékeny és szelíd, ami melegít, de nem éget. Aztán, ahogy a világ ráfúj, a tűz megerősödik, és már haragból lobban fel, felemésztve mindent maga körül. De minden láng egyszer elfárad saját maga mérgezésétől. Eljön a pillanat, amikor a tűz egyszerűen kiég, és hamu marad utána. Nos, a koncert ívét a tűz fejlődési útja határozza meg, a szikra megszületésétől a pusztító lángon át a kiégésig, majd a megtisztult újjászületésig. Az átmenetek között lírai művek, versek és dallamok fűzik tovább a történetet, mindegyik a tűz egy-egy arcát jelenítve meg, a szeretet lángját, a szerelem melegségét, a harag tüzét, majd a hamu csendjét és a fény újjászületését. Kedves hallgatóink, június 9-én kedden este, tehát aki szeretne egy különleges előadáson részt venni, az irány a Hagyományok Háza felé.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Leállítják a védett erdők kitermelését, vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul és az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15 óra 30 perctől, a menet 16 óra 30 perckor indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagy színpadhoz a Karl Lutz rakparton. A színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő, színésznő. A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-ától újraindítja a Budapest és Tel Aviv közötti légi összeköttetést, közölte a légitársaság. A Wizz Air döntése az Európai Unió repülés biztonsági ügynöksége legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légi közlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettséget. Továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és rendszeres kapcsolatban állnak a légi közlekedési biztonsági ügynökségekkel, a biztonsági hatóságokkal és a kormányzati szervekkel, írták. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazincz-Varcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva, csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testi sértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta volna el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről, mivel a szökéssel bűncselekményt követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatást. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepesi ingatlanban fogtak el.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok. Kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom. Nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: Programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, május 26-án kedden este 19 órától a Magyar Zeneháza popkulturális klubkönyvtárában, igen, ott a Városliget szívében jön egy nagyon-nagyon népszerű sorozat, a Magyar Album 3M-mel gondosan a végén már a 14. epizódjával, ismeretterjesztő interaktív pop kulturális klubról van szó, aki összehozza tulajdonképpen az azonos gondolkodású embereket. Ezúttal nagyot szóló zenék lemezjátszó házában jön a Medúza, a Péter Fű, Bori és a Love Band lemezének tulajdonképpen a kivesézése, mert hogy ebben a sorozatban a lemezeket a szerző vagy az előadó jelenlétében a saját élményeinek felidézésével hallgatja meg az összesereglett nép, amelynek egyre bővülő lemeztárából válogatnak ott a könyvtárban, és amely a sorozat alkalmain így egy-egy hazai nagyot szóló zenelemez játszóháza is. A Péter Fű, Bori és a Love Band Medúza című 2025-ös legutóbbi albuma került ezúttal oda a lemezjátszóra. Foci, foci, foci, leves, leves, leves, szivar, szivar, szivar és kus. Ez az idézet, a jelmondat ennek az összejövetelnek. Nem ment el az eszem. A menyecskék szókimondóan huncutkodnak, miközben a Love Band a budapesti éjszaka neonfényeiből, a 80-as évek undergroundjából és mai alternatív popból gyúr egy nagyon különleges ártvilágot, ahol test és lélek vitatkozik egymással, miközben a dalok úgy folynak egymásba, mint egy hosszú, felkavaró álom. A hősnő nem csak lebilincsel, hanem maga is csapdába esett. Egyszerre lesz bezárt személyiség, aki mesél hazugságról, mérgező kapcsolatról, kővé dermedt szerelemről, és arról a pillanatról, amikor mindezt mégis el lehet engedni. Ha még emlékeznek a hallgatók, hogyan hallgattunk zenét régen csillogó fekete lemezeken, Little Richard énekével, akkor azt is tudják, hogy mit adott a lemezjátszás a zene rajongóinak, és ezt az érzést hozzák vissza a Magyar Album sorozatban.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Szerdáig kell benyújtani a vállalkozói SZIA bevallást, jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Visszakeresztelik a Budaörsi úti laktanyát. A hírekkel Molnár Róbert köszönti Önöket. Szerdáig kell benyújtaniuk SZIA bevallásukat az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek, figyelmeztet a NAV. Az adóhivatal közlése szerint az érintetteknek akkor is foglalkozniuk kell a bevallással, ha a NAV által elkészített tervezetet használják, mert az náluk nem válik automatikusan érvényes bevallássá. A dokumentumot át kell nézni, szükség esetén ki kell egészíteni, majd be is kell küldeni. A NAV idén az egyéni vállalkozóknak több adatot előre feltüntet a tervezetben. Például az online számlarendszerből és az online pénztárgépekből származó bevételeket. A mezőgazdasági őstermelőknek bizonyos esetekben nem kell bevallást benyújtaniuk, ha bevételük nem haladta meg az 1.744.800 forintot. Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Magyar Péter miniszterelnök korábban megígérte a kegyelmi akta nyilvánosságra hozatalát és a bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálását, most pedig mindehhez határidőket is rendelt. A határozat értelmében augusztus 31-éig kell kivizsgálni, hogy 2005 és 25 között milyen jogsértések történtek a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában. Ennek felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. Ebben az otthonban volt igazgató Vásárhelyi János, akit pedofil bűncselekmények miatt ítéltek el. Helyettesét K. Endrét is elítélték, amiért próbálta eltusolni az ügyeket. K. Endre kapott kegyelmet Novák Katalintól, a botrányba pedig belebukott ő is, és a döntést ellenjegyző Varga Judit, akkori igazságügyi miniszter is, írja 444. 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházási program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sohasem volt elég pénz. Petőfi Sándor nevét viseli ismét a fővárosi Budaörsi úti laktanya. A bejárat feliratát pénteken reggel leplezte le Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán élőben közvetített ünnepségen azt mondta.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: Tette hozzá. A tárcavezető kiemelte, a Petőfi Sándor laktanya nem egyszerűen egy hely, hanem az a pont, ahol a magyar katonák generációi beléptek a szolgálatba. Ez volt az a hely, ahol az első lépés megtörtént, mondta. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy autó, az M0-ás

0: Az éjszaka legjobb dalai. Sláger FM.
1: Aki szakállal hordja a szemüveget,

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését, visszakerülnek a kölcsönzött festmények a Szép Művészeti Múzeumba, az új kormány befejezi a történelmi várnegyed felújítását, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a nekijáró végkielégítést. A fideszes politikus szombaton Facebook oldalán közölte, hogy végkielégítését a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak adományozza. Az erről szóló levelet is posztolta. Magyar Péter miniszterelnök május 13-án szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert tönkretették az országot. Másnap Gulyás Gergely a miniszterelnökséget az előző kormányban vezető miniszter bejelentette, hogy a volt kabinett tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel. Visszaviteti a Szép Művészeti Múzeumban minisztériumban elhelyezett mintegy 40 millió forint értékű kölcsönzött festményeket Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, aki szerint ezek jobb helyen vannak a közgyűjteményben, derül ki Facebook bejegyzéséből. A tárcavezető az átadás átvétel előtt járt az egykori Nemzetgazdasági Minisztérium épületében, amely a jövőben a Tudományos és Technológiai Minisztériumnak ad helyet, és ott több dologra is megkérte a kollégáit, például arra, hogy mondják le a Magyar Nemzet és más hasonló lapok előfizetését, a szakmai újságok azonban maradhatnak. Emellett azt is kérte, hogy állítsák vissza az egyik lift gyári programozását, hogy az ne csak a miniszteri szinten álljon meg. Helyesnek nevezte Gulyás Gergely a Fidesz frakció vezetője, korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az új kormány befejezi a Nemzeti Hausmann program keretében a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Pénteki Facebook posztjában Gulyás Gergely azt írta, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy és történelmi igazságtétel. Magyar Péter miniszterelnök pénteken azt mondta, a kormány át fogja tekinteni az összes budavári épület, a már felújított a megépült, illetve az építés alatt álló épületek leghelyesebb funkcióját. Hozzátette, torzó nem fog maradni, igyekezni fognak a még nem elkészült épületeket költséghatékonyan befejezni. A szállás.hu előfoglalási adatai alapján a főszezonban Vir, Crikvenica és Starigrád a magyar vendégek kedvence, ha horvátországi nyaralásról van szó. Ismertették, az oldalon minden harmadik horvát foglalás a Kvarner öböl térségébe, 29%-uk a Dalmácia Zsadar régióba, 15%-uk az Isztriára, 13%-uk pedig a Dalmácia Split régióba szól. A magyar utazók szállásfoglalási szokásait a magánszállások iránti erős preferencia jellemzi Horvátországban. 10-ből majdnem 8 vendég apartmant választ a horvátországi pihenéshez, ami még a tavalyi kimagasló arányt is felülmúlja. Ezzel szemben szállodát 14% választ. Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere a Magyar Olimpiai Bizottság szombati évi rendes közgyűlésén azt mondta, elkötelezett támogatója annak, hogy a főváros nyári olimpiának és paralimpiának adjon otthont. Hozzátette, az eseményt úgy tartja elképzelhetőnek, hogy ne épüljön több stadion, viszont a játékok kapcsán megvalósulhatnának azok a főleg közlekedést érintő városfejlesztések, amelyekre Budapestnek amúgy is szüksége van. Gyulai Zsolt a MOB elnöke bejelentette, a következő hónapban először látogat Magyarország. Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, abból az alkalomból, hogy június 11-13 között Budapest ad otthont az Európai Olimpiai Bizottság közgyűlésének.
2: A mai napon a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egy hosszabb időszakra kisüthet a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős lesz, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Most nagyjából 7 és 13 fokot mérhetünk majd, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Jó utat mindenkinek, az M6-os autópályán befelé a 6-os főút le- és felhajtóágát lezárták az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom irányonként csak egy sávban haladhat. Lezárták a 6. kerületben a Paula Jede utcát a Dalhis Színház utcánál építkezés miatt. Napközben a Pesti úton, a Ferihegyi út és az Irinyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton, sávlezárásra készülnek a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a DeFerenc utcától az Árpád útig. A harmadik kerületben a Donát utcában burkolatot javítanak az autóbusz végállomáson, ezért a 243-as autóbusz terelt útvonalon jár, nem érint a Donát utca megállót, de a 243-a jelzéssel minibusz közlekedik Békásmegyer és a Donát utca között. Útszőketre kell készülni a Bemrakparton a Szilágyi Dezső tér után, mert itt vízvezetéket javítanak. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra után pár perccel indul már is a Sláger hétvége. Itt a Sláger FM-en én Csáka Attila vagyok, és érkeznek nálunk a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Sheryl Crow és az Olaj van a du, ez szól már is elsőként az ébredés mellé. Jó reggelt!

A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan jó reggelt kívánok mindenkinek. A Hello Margit Fesztivál május 14 és 17-e között rendezik meg. A programokban szerepelnek színházi előadások, felolvasó estek, beszélgetések, koncertek, valamint design sheetek, kiállítások és workshopok is. Az esemény sorozat egy performatív bemutatóval indult ugye a Fény utcai piacon, úgyhogy várnak még mindenkit a mai nap folyamán a Hello Margit Fesztivállal itt a fővárosban, több helyszínen is. Jó kikapcsolódást, a Sláger FM-en pedig érkeznek a reggel mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Pitbull és Christina Aguilera közös a Feel This Moment, ez szamár is most nálunk, jó reggelt!
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át egészen napjainkig. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

Jó pihen és jó hétvégét, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Nem sokára fél hét lesz, majd szétnézünk az utakon és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom mondjuk SMS-ben. A hívható számunk 0630 30 30 95 8-as, itt a Sláger FM-en pedig jön már is a halott pénz újdonsága a folytatásként. Ez most nálunk a gyerekek. Jó reggelt!

0: Araszárnya.
1: A mai napon a Dunántúl nyugati, délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egy hosszabb időszakra kisüthet a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős lesz, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Most nagyjából 7 és 13 fokot mérhetünk majd, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Utat mindenkinek az M6-os autópályán befelé a 6-os főút le- és felhajtóágát lezárták az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom irányonként csak egy sávban haladhat. Lezárták a 6. kerületben a Paula Jede utcát a Dalhi Színház utcánál építkezés miatt. Napközben a Pesti úton, a Ferihegyi út és az Rínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton sávlezárásra készülnek, a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig. A 3. kerületben a Donát utcában burkolatot javítanak az autóbusz végállomáson, ezért a 243-as autóbusz terelt útvonalon jár, nem érint a Donát utca megállót, de a 243-a jelzéssel minibusz közlekedik Békásmegyre és a Donát utca között. Útszőketre kell készülni a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert itt vízvezetéket javítanak. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
2: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, és egy kicsit távolabbi programot ajánlik most a figyelmükbe, hiszen várnak mindenkit majd a Makers Market az éjszakai vintage vásár a Hengermalomban június 6-án. A június 6-ai esemény estére dizájnvásárra, a vintage piaccal és közösségi programokkal tölti meg a Hengermalom ipari területeit. Az udvaron retro és vintage darabok között lehet válogatni, míg a Silóban tervezők és kézműves márkák mutatják be a termékeiket. A programot DJ-szettek, valamint étel és italkínálat egészítik ki. A programon való részvétel ingyenes, mindezt hát június 6-án majd. Jó kikapcsolódás mindenkinek, a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Mike Oldfield és The Friends, ez szóval már is most nálunk, jó reggelt!

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig majd reggel 7 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, akkor is számítok majd a kitüntető figyelmükre. Louis és Get Lucky pedig jön már is az óra zárásaként, tartsanak velem a következő órában is, számítok tehát önökre. Én Csáky Attila vagyok, jó reggelt!
1: Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja?
8: Ha megkeresik telefonon vagy online,
7: kérjük, mondja el.
8: Sláger FM. Sláger FM.
7: Köszönjük!
8: A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
9: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
8: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
9: Na jó, takar.
8: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Várandós élettársát bántalmazta egy sárvári férfi. Régóta várt felújítás kezdődik Veszprémben. Sikerrel lezajlott a 24. Balaton regatta. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Várandós nősérelmére elkövetett bántalmazás és fogvatartás miatt indult eljárás egy 33 éves sárvári férfi ellen. A nő egy védőnői konzultáción vett részt, ahová élettársa ment érte autóval. A kismama abban a tudatban ült be a járműbe, hogy a férfi a saját otthonába viszi haza. Az út során azonban szóváltás alakult ki közöttük, amely rövid időn belül tetlegességig fajult. A gyanú szerint a férfi megütötte a várandós nőt, aki hiába kérte többször is, hogy a férfi álljon meg és engedje ki az autót. Ezt nem tette meg. A sofőr végül saját lakcímére vitte az állapotos nőt, ahol elvette a telefonját is, így megakadályozta abban, hogy segítséget kérjen. Ezután rázárta az ajtót a sértetre. A kismamának végül akkor sikerült segítséget kérnie, amikor hazaérkeztek az élettárs rokonai. A tapolcai rendőrök rövid időn belül elfogták a 33 éves sárvári férfit, ellene személyi szabadság megsértése és testi sértés miatt indult eljárás. Május 18-án megkezdődnek az Egri József utca felújításának előkészítő munkálatai Veszprémben. Az út rossz állapota miatt az elmúlt években számos lakossági jelzés érkezett az önkormányzathoz. Az Egri József utcának azon a szakaszán, ahol a buszforgalom zajlik, a tervek szerint 2027-re teljesen megújul az úttest és a járda. A tartós és hosszú távú megoldás érdekében azonban a burkolat felújítást megelőzően a Bakonykarsz ZRT teljesen átépíti az ivóvízvezetéket és a szennyvíz csatornát. Május 18-a és június 20-a között lezárják az Egri József utca 19 és 25 szám közötti szakaszt. Ezt követően azonban több lépésben folytatódik majd a kivitelezés, amelynek végére a teljes útszakasz megújulhat az Átrium köztől a Pál László utcán keresztül egészen a Botev utcáig. Különleges hangulat, izgalmas futamok és pezsgő közösségi élmények jellemezték a 24. Balaton regattát, amelyet május 15-én rendeztek meg a Balatonalmádi Nereusz Park Hotel strandján. A Pannon Egyetem hagyományőrző eseménye idén is több száz hallgatót, oktatót, munkatársat, öregdiákot és partnercégek képviselőit mozgatta meg, akik együtt búcsúztatták a tavaszi szemesztert a Balaton partján. A programban idén is helyet kaptak a hagyományos kategóriák, a szeniorok, az öregdiákok, a nyílt futam és a dr. Gál Zoltán emlékfutam, amelyben a Pannon Egyetem karainak csapatai mérték össze erejüket. Különösen nagy érdeklődés övezte a céges megmérettetéseket, amelyeket a megnövekedett érdeklődés miatt már két előfutamban rendeztek meg. Újabb látványos és szimbolikus állomásához érkezett a veszprémi várnegyed felújítása. Május 10-én visszakerültek a piarista templom harangjai a megújult templomtoronyba. A piarista templom tornyában eredetileg több harang is szólt, azonban az első világháború idején kettőt elhurcoltak. Az egyetlen megmaradt harang mellé most két új készült, így ismét három harang hangja töltheti be a veszprémi várnegyedet. Gyorsan a rendőrök kezére került az a 40 éves Ajka környéki férfi, akit azzal gyanúsítanak, hogy Ausztriában több konténert is feltört, majd nagyértékű tárgyakat lopott el onnan. A bejelentés május 12-én érkezett a rendőrségre. A sértett arról számolt be, hogy az előző éjszaka ismeretlenek feltörték egyik hozzátartozója konténerét Ausztriában, ahonnan több nagyértékű eszközt is elvittek. A zsákmány között kerékpárok, szapok, mezőgazdasági gépek, felnikkel ellátott téli gumik és motoros bőrkabátok is voltak. Az ügyben az hozta meg az áttörést, hogy az egyik ellopott biciklibe korábban helymeghatározó eszközt szereltek, a GPS jelek végül egy Ajka környéki település családi házához vezették a rendőröket.
1: A mai napon a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egy hosszabb időszakra kisüthet a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős lesz, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Most nagyjából 7 és 13 fokot mérhetünk majd, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
1: Vezessenek óvatosan, ütszőketre készülne a Bembrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert itt vízületéket javítanak. A 12. kerületben a Bürök utcában, az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva haladhat, mert itt gázvezetéket javítanak. Lezárták a 8. kerületben a Berezdi utcát a Kis József utca előtt, mert itt beszakadt az útpálya. Hétvégén naponta 14 óra és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágóhíd és a Jászai-Mari tér között. Hétfőtől csütörtökig naponta 22 órától üzemzárásig a H5-ös hífélt Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz jár. A mai napon éjszaka a 943-as éjszaka jár a terelve közlekedik, nem érinti Pomáz, Dózsi György utca megállott karbantartás miatt. Hétvégén a H5-ös hífélt Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz közlekedik, H5E pótlóbusz jár Békásmegyer és Szentendre között, Szent István telep és Pomáz érintése nélkül, valamint H5A pótlóbusz közlekedik Békásmegyer és Pomáz között. A H5-ös hív Vágányzári menetrend szerint közlekedik. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Reggelt kívánok mindenkinek, 7 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Itt ha már is elsőként a Queen slágere, tartsanak velem, jó reggelt!

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem jár a 69-es villamos a hétvégén, pótlóbuszok közlekednek. Majd karbantartás miatt ezen a hétvégén pótlóbuszok közlekedik, majd a 69-es villamosvonal teljes vonalán. Még szombaton és vasárnap némi extra tervezést igényel az utazóktól. A BKK tájékoztatása szerint a munkálatok miatt az 5-ös és az éjszakai buszok megállóját is áthelyezik, a 25-ös járat pedig a Mexikói úton a 225-ös megállójából indul majd. Újpalotáról a belváros felé a 7-es buszcsaládot javasolják, míg a külsőbb utcákból a 124-es és a 125-ös vagy a 231-es járatok kínálnak gyors alternatívát a főbb csomópontok felé, úgyhogy ezen a hétvégén mindenféleképpen tervezzék meg, hogyha ezen a útvonalon szeretnének utazni az utazásukat. Itt a Sláger FM-en pedig egy biztos, érkeznek a vasárnap délelőtt mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Jön már is most nálunk Eminem és Rihanna közösen ez a Love the Way You Lie. Jó

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan jó hétvégét kívánok mindenkinek. Nem sokára 7:30 lesz, majd szétnézzük az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Valami 8 órától érkezik majd a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk is, úgyhogy tartsanak mindenféleképpen velünk. A Unlimited és a No Limit pedig már is érkezik itt a Sláger hétvégében. Most jó reggelt!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük. Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Vallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Vallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelvallis.hu.
2: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
3: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
4: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
3: Hogy nincs?
4: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozó ágyakat is.
3: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
4: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Joker napok jönnek a Petrányi Autónál. Nem blöffölünk. Ezek tényleg nagy ajánlatok. Petrányiautó.hu.
6: Bevezető árakkal vár a Metrodombit lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektes be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombit. További információ metrodom.hu.
7: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibé és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
8: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük, forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
9: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70 /1/43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
10: A mai napon a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egy hosszabb időszakra kisüthet a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős lesz, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Most nagyjából 7 és 13 fokot mérhetünk majd, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Jó utat mindenkinek! Az M6-os autópályán befelé a 6-os főút le- és felhajtóágát lezárták az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom irányonként csak egy sávban haladhat. Lezárták a 6. kerületben a Paula Jede utcát a Dalhi Színház utcánál építkezés miatt. Napközben a Pesti úton, a Ferihegyi út és az Irinyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton sávlezárásra készülnek, a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig. A harmadik kerületben a Donát utcában burkolatot javítanak az autóbusz végállomáson, ezért a 243-as autóbusz terelt útvonalon jár, nem érint a Donát utca megállót, de a 243-a jelzéssel minibusz közlekedik Békásmegyre és a Donát utca között. Útszőketre kell készülni a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert itt vízvezetéket javítanak. 0630 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
0: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos.

0: Jó pihenést mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Várnak mindenkit a Szépművészeti Múzeumban. A Szépművészeti Múzeum várva várt nagyszabású vasarai kiállítása május 15-től retrospektív módon mutatja be a magyar származású Franciaországban világhírűvé vált alkotó életművét. A kiállított művek között felfedezhetik a jól ismert Magyarországon még sohasem látott alkotásokat is, amelyek együtt lehetővé teszik, hogy a teljes képet kaphassanak a vasarai művészetéről, mindez tehát a Szépművészeti Múzeumban. Ehhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok!
1: Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek. Változatosan Elton John és az I'm Still Standing, ez jön már.

0: hétvégét. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Nem sokára pedig majd reggel 8 óra elszérkezik a Kóstolók meg gasztroműsorunk, méghozzá Mautner Zsófival, úgyhogy nem sokára kezdünk. Huntrix és a Golden pedig jön már is az óra zárásaként. Számítok önökre a következő órában is. Tartsanak velem, én Csáky Attila vagyok.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Fezen, Székesfehérváron.
2: Június 19-21.
1: Azaria, Jude Law, Halott Pénz
2: és sokan mások.
1: A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
2: Jegyek.
1: Fezenfesztivál.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyett a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
8: Sláger FM. Köszönjük.
9: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: Új trafiboxot telepítettek a 82-es főúton. Veszprémben is lesz botrafel séta az egészséges életmód jegyében. Karbantartási munkák miatt fáklyázás várható Veszprémben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Új trafiboxot helyeztek üzembe Veszprém vármegyében a 82-es főút 26-os kilométer szelvényénél. Az eszköz mindkét irányban méri a járművek sebességét. Az első trafiboxot közel 6 éve telepítették Magyarországon, azóta pedig országszerte már több mint 260 ilyen sebességmérő működik. A most telepített berendezés előnye, hogy egyszerűen telepíthető, nem igényel hálózati csatlakozást, napelemes működésének köszönhetően fenntartható és költséghatékony. Mellett könnyebben hozzáférhető és üzemeltethető. Veszprém vármegyében a közlekedési balesetek legfőbb oka a sebesség helytelen megválasztása, amely az esetek 31%-áért felelős. Ismét országos program hívja mozgásra a lakosságot, visszatér a botra felséta, amely a rendszeres testmozgás és az egészségmegőrzés fontosságát állítja középpontba. A kezdeményezéshez több hazai városban lehet csatlakozni, a résztvevőket Nordic Walking séták és egészségügyi mérések várják. A botra felséta országos egészségmegőrző programot a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége szervezi, amely a civilizációs betegségek megelőzésére és a tudatos életmód erősítésére helyez a hangsúlyt. A rendezvény sorozat május 16-ától indult, és az ország 26 pontján várja az érdeklődőket, köztük Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és Budapesten is. A séta formáját a Nordic Walking adja, amely speciális botok használatával segíti a teljes test átmozgatását. A mozgásforma kíméli az ízületeket, ezért kezdőknek, idősebbeknek és krónikus betegséggel élőknek is jól használható. Az FGS földgázszállító ZRT tájékoztatása szerint karbantartási munkálatokat végez a Papkeszi Devecser földgázvezetéken, annak Balatonfűzfő és Veszprém közötti szakaszán. A munkálatok részeként a szakemberek úgynevezett fáklyázást hajtanak végre, amely a rendszer biztonságos üzemeltetéséhez és a vezeték megfelelő műszaki állapotának fenntartásához szükséges eljárás. A tervezett fáklyázás két napon keresztül zajlik, május 19-én, valamint május 20-án. Mindkét napon várhatóan reggel 7 órától este 8 óráig. A munkálatok helyszíne a Veszprém egy gázátadó állomás melletti fáklya, ahol a folyamat során jelentős fényjelenség, illetve időszakosan erősebb hanghatás is tapasztalható lehet. A társaság külön felhívja a figyelmet arra, hogy a lakosság számára szokatlan látvány miatt nincs ok aggodalomra. A fáklyázás a földgázszállító rendszer tervezett karbantartásának része, amely ellenőrzött körülmények között zajlik. A balatoni álláshirdetések idén is nagy számban jelentek meg a nyári szezon közelettével. A Balaton környékén jelenleg a legkeresettebb munkák közé tartozik a pultos, felszolgáló, szakács, recepciós és konyhai kisegítő pozíció. Keszthelyen például édességgyári kisegítőket keresnek teljes munkaidőben 2200-2365 forintos órabérrel. Balatonudvardiban pultosokat és fagylalt árusokat is várnak, ahol havi 5-600 ezer forintos fizetés szerepel az álláshirdetésben. Örvényesen konyhai kisegítőt keresnek 2000-2500 forintos órabérrel. A hirdetés szerint a legnagyobb nyári csúcsban is napi 10-12 órás munkával számolnak, heti szabadnap biztosítása mellett. Balatonalmádiban szakácsokat várnak bruttó 6-800 ezer forintos kezdőbérrel, míg a Tihanyi félszigeten recepciós munkakörre keresnek jelentkezőket havi 4-600 ezer forintos fizetéssel.
1: A mai napon a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egy hosszabb időszakra kisüthet a nap, máshol még sok felé várható eső, zápor, keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős lesz, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Most nagyjából 7 és 13 fokot mérhetünk majd, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, 5 szőketre kell készülni a Bembrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert itt vízületéket javítanak. A 12. kerületben a Bürök utcában, az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva haladhat, mert itt gázvezetéket javítanak. Lezárták a 8. kerületben a Berezdi utcát a Kis József utca előtt, mert itt beszakadt az útpálya. Hétvégén naponta 14 óra és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágóhíd és a Jászai-Mari tér között. Hétfőtől csütörtökig naponta 22 órától üzemzárásig a H5-ös hífejet Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz jár. A mai napon éjszaka a 943-as éjszaki járat terelve közlekedik, nem érinti Pomáz, Dózsi György utca megállott karbantartás miatt. Hétvégén a H5-ös hífejet Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz közlekedik, H5E pótlóbusz jár Békásmegyer és Szentendre között, Szent István telep és Pomáz érintése nélkül, valamint H5A pótlóbusz közlekedik Békásmegyer és Pomáz között. A H5-ös hív vágányzári menetrend szerint közlekedik. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 8 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en, és indul a Kóstolit meg Gasztron műsorunk Mautner Zsófival és mai vendégével, úgyhogy tartsanak velünk, és érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Seft és a Sway, ezt már is elsőként. Jó reggelt! Sláger!

0: a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstoljuk meg Gasztró műsorunk Mautner Zsófival és mai vendégével Wolf Andrással.
1: Kóstoljuk meg Mautner Zsófival.
2: Jó reggelt kívánok a Sláger FM hallgatóinak és mindenki másnak, aki a rádió YouTube csatornán vagy esetleg az én közösségi felületeimen néz vagy hallgat bennünket. Én Mautner Zsófi vagyok, és ez itt a Kóstoljuk meg első debütáló premier adása, amit ezen túl minden vasárnap reggel hallgathatnak majd. Én ugye 20 éve foglalkozom hivatásszerűen gasztronómiával, tehát járok, kelek Budapesten, felfedezem a legjobb ételeket, legjobb ízeket, és nagyon szívesen követem nyomon a legtehetségesebb, legelhivatottabb séfeknek a munkáját és a termelők munkáját, és ezt nagyon szeretném önökkel megosztani. Az első adásunk tárgya Wolf András szenzációs tökfőzeléke, amit egyébként a belvárosi séfasztala éttermében lehet megkóstolni, amikor szezonja van nyilvánvalóan.
3: Így van.
2: Wolf András szerintem egyébként nagyon sok mindenkinek nem kell bemutatni, talán a legtöbben a Séfek Séfe tévéműsorból ismernek szerintem, ahonnan ugye az utolsó évadból most éppen eljöttél, abba hagytad a tévézést, de hát egyébként azt tegyük hozzá, hogy ugye te a Patinás New York kávéháznak, a Gundelnek, egy csomó fontos éttermet tömörítő event trend groupnak vagy az úgynevezett corporate séfje, majd jól kibeszéljük, hogy ez pontosan mit jelent, és a séfasztalának is, ahonnan ez a tökfőzelék is érkezett. Most alig várom, hogy megkóstoljuk. Egyébként pedig meg ugye hatalmas nagy szakmai háttér van mögötted, a legendás Bíró Lajos mellett dolgoztál éveken keresztül, és ami szerintem még fontosabb, hogy én azt tapasztalatom, hogy a séfek téged nagyon szeretnek, nagyon tisztelnek, és amit nagyon-nagyon kedvelek, hogy imádnak téged froclizni. És ez oda-vissza szokott működni, nem?
3: Hát igen, séfekkel nagyon régóta kapcsolatban vagyok, hiszen együtt kezdtük a szakmát azokkal a ma nevezzük vezető séfekkel, akik ma a szakmát képviselik, és hát ugye szinte gyerekek voltunk, amikor megismertük egymást, hát most már mindenki egy kicsit megöregedett.
2: De mindenki főleg nagyon ők. Jól tartja magát, főleg ők, ugye?
3: Igen. És természetesen a froclizás, ez szerintem a humor nagyon fontos része az életnek, és igen. Szerintem ők is így gondolják.
2: Igen, erre azért nagyon sok jó példát láttunk azért itt az elmúlt évtizedekben, sajnos bárhogyan is nézem, én is nagyjából veletek kezdtem, tehát azért az elmúlt mondjuk két évtizedben volt alkalmunk megfigyelni egymás ráncainak, kilóinak és humorérzékének alakulását.
3: Igen, mindegyik változik.
2: Mindegyik változik, így van. Ezt a tökfőzeléket egyébként nem véletlenül választottam az első beszélgetés tárgyául, ugyanis a tökfőzeléknél szerintem megosztóbb, személyesebb és intimebb hétköznapi ételünk nincs. És aki engem vagy bárki más le tud nyűgözni egy tökfőzelékkel, az szerintem valamit tud. Szóval áruld el, légy szíves András, hogy te vagy a tökfőzeléked mit tudtok?
3: Szerintem az van, hogy én is nagyon kényes vagyok a tökfőzelékre. Imádom. Tehát bárhogy készítik el, én azt nagyon szeretem. Tehát nincsen kőbevésbe, hogy annak édesnek kell lenni, paradicsomosnak, lecsósnak, pörköltesnek, teljesen mindegy. Én mindenhogy imádom a tökfőzeléket. Ugye, ami inspirálja az ételt magát, az a nagymamámnak a tökfőzeléke, hiszen abban szocializálódtam. Van még egy érdekes családi sztori, hogy édesanyám úgy főzi a tökfőzeléket, hogy befogja az orrát, mert a szagát se bírja.
2: És úgy főz, hogy végig befogja az
3: orrát? Igen, és soha életében nem kóstolta
2: meg. Ezt nem mondott komolyan.
3: Nem, de mivel apukámnak ez a kedvence, ezért megtanulta a nagymamámtól, hogy hogy kell tökfőzeléket készíteni, és hát amióta a mama nincsen velünk, azóta anyukám úgy főzi, hogy apunak
2: és
3: legyen.
2: És reprodukálni hogy... tudja ugyanazokat az ízeket?
3: 10-ből 9-szer.
2: De várj, most ezt egyébként elképzeltem ilyen vizuálisan, hogy ezt hogy néz ki, hogyha befogja az órát közben, hát marad egy kéz a főzésre.
3: Fordítja az arcát és kevergeti a tökfőzeléket.
2: Na ez ugye kiderült, egyébként ugye aki a közösségi oldalakon vagy a YouTube csatornán néz, az majd fogja is látni magát az ételt. A rádióhallgatóknak azért elmesélem, hogy ugye ez egy fehér, tehát hogy az nagyon fontos szerintem a tökfőzeléknél, mert itt ugye van a fehér, meg van a piros iskola, tehát ez egy fehér tökfőzelék. Nagyon sok kapor van látványra benne is, és a tetején is, majd mindjárt elmondod, hogy milyen formákban, meg milyen textúrákban, és ha jól látom, ez hideg.
3: Igen, ugyanis a nagymamámnál mindig hideg volt a tökfőzelék, vagy nem tudom, lehet, hogy csak másnap volt hideg, de én nekem az emlékeimben úgy jön elő, hogy hideg a tökfőzelék. Természetesen nagymamám a lehető legritkább esetben készített rá kaporolajat, szerintem igen, soha. Tehát, és a tetejére se szórt friss kaprot, de az összes többi az pont ugyanúgy készül, mint ahogy a nagymamám, bár a családi legendárium szerint a déd nagymama még mazsolát is rakott bele.
2: Mazsolát?
3: Igen.
2: És valószínűleg az is ezt az édes ízt hangsúlyozta leginkább, és akkor hát meg is fogjuk majd kóstolni, meg én ugye ismerem, azért is hívtalak meg most ezzel a tökfőzelékkel itt beszélgetni, hogy ez alapvetően egy édeskés íz.
3: Igen, a nagymamám sokkal kevesebb ecettel készítette. Az enyémben már egy picivel több ecet van, ugye ez valószínű, hogy a szakmából
2: igen,
3: adódik.
2: Hogy a savakat... sav, mint mindenek felett álló,
3: igen.
2: Szent sav.
3: Igen, de a készítése az teljesen ugyanúgy néz ki, mint a mamánál, és bár ő nem tudta megmagyarázni a mi érteket, hogy miért így csinálja, de én már meg tudom magyarázni, hogy mikor miért rakunk rá ecetet, mikor miért rakunk rá cukrot, miután mi következik, ennek azért van jelentősége.
2: Na,
3: nagyon
2: akkor
3: nagy.
2: Ezt szerintem tárgyaljuk is ki, mert abban bízunk, hogy egyébként a hallgatóknak, meg a YouTube csatorna nézőinek is, hát ha adunk még egy-kettő fontos konyhai tippet, hogy mivel lehet még jobbá tenni a családi tökfőzeléket.
3: A tökfőzelékben az a zseniális, hogy 8 perc alatt meg lehet főzni, vagy 10 perc alatt meg lehet főzni. Ugye a hagymát ledinsztelem ugyanúgy, mint bárki más, ami nálam fontos, hogy ugyanúgy szálára legyen vágva, mint a gyalultök. Hogy ne egy kis apró hagymára harapjunk rá. Ugye ez nagyon rövid ideig fő, tehát nincs ideje a hagymának megfőni. Utána rárakjuk a hagymára a gyalultököt.
2: Utána nincs besózva?
3: Nincs.
2: Mert az én nagymamám például mindig besózott, és ki kellett úgy alaposan nyomkodni, mint egy káposztát, hát hogy minél kinyomjuk kevesebb.
3: Kinyomjuk az ízeket, a levét.
2: Ja, na látod, levét. Milyen családi különbségek van.
3: Ez nem uborka, az uborka salátánál igen, ennél nem, ugye más a cél. És az ecetet azért rakjuk rá az elején, mert a sav összerántja a rostokat. És így nem tud szétfőni. A tök biztos mindenkinek megvan emlékeiben a szétfőtt menzás tökfőzelék, ami egy puding volt.
2: Egy hát piros paprikás, rántásos puding.
3: Igen, az azért is volt, mert egy több volt benne a rántás, mint a zöldség, kettő szétfőtt a zöldség. És utána miután ráraktuk az ecetet, utána rögtön rárakjuk a cukrot, a sót, kerülve 3 percig forraljuk, amíg kiereszti a saját levét, és utána rögtön behabarjuk, felforraljuk, és én utána hagyom kihűlni, és akkor rakom csak bele a kaprot, amikor
2: nem is
3: hideg.
2: Vele együtt.
3: Nem, mert ugye a hőtől a klorofil elszáll, barna lesz, possadtizű.
0: Mindjárt folytatódik a gasztroműsorunk, a Kóstoljuk meg Mautner Zsófival és mai vendégével. Tartsanak velünk, jó reggelt!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstoljuk meg Gasztronómia műsorunk Mautner Zsófival és mai vendégével, Wolf Andrással.
1: Ami még nagyon fontos szerintem maga a kés, hogy mivel vágunk. Ugye biztosan mindenki tapasztalta már, ha életlen késsel vág zöld fűszert, akkor kinyomja a levét, és ilyen posat zöld szaga lesz a zöld fűszernek. Ha éles késsel vágjuk, akkor friss zöld íze illata lesz, és ezt a friss zöld ízt illatot szeretnénk visszakapni a tökfőzelékben is.
2: Így van, ugye a késnél egyébként mindig elmondjuk, hogy egy ilyen életlen rossz késsel egyébként sokkal könnyebben elvágja magát az ember is, ugye az ujját is, tehát egy éles kés az ugyan egy viszonylag nagy beruházás, viszont az ég és föld különbség az egy akkora mérföldkő, az egy akkora léptékváltása az otthoni főzésben is, hogy én mindig mondom, hogy hát ajándékba ugyan ciki születésnapra, karácsonyra kést kérni, de hogy mégis szerintem nyugodtan ezzel éljünk, mert nagyon nagy különbség.
1: Zsófia, meg akarsz lepni késsel, ne fogd vissza magad.
2: Hát nyugodtan
1: nem sértődök.
2: Tudom,
1: meg.
2: Ugye azért ezek a komoly kések, ezek akár ilyen 6 számjegyű összegek is felmennek, mondjuk egy háziasszonynak nem kell feltétlenül ennyire luxi késben gondolkodni, de hogy azért egy ilyen kicsit komolyabb, jó kialakítású, ami a kezet kicsit meghosszabbítja, jó vele dolgozni, az tényleg óriási nagy különbség.
1: Igen, és egy életbe egyszer kell ezt a befektetést megtenni, hiszen ha vigyázunk egy késre, akkor több életen át is elkísér minket, de nekünk csak egyre van szükségünk.
2: Pontosan. Na most akkor, ha jól értem, ez gyakorlatilag egy teljesen klasszikus lisztes habarás, tehát semmi újragondolás, se keményítő, önmagával nem sűrített, semmi kvázi új hullámos főzelék jegy nincsen benne, hanem ez egy teljesen klasszikus főzési metódus.
1: Nincs, tényleg nincsen benne semmi, annyi van, hogy ugye nincs fölhúzva vízzel, és utána a vízrántással, a rántás vízzel és a vízrántással, tehát egy ilyen végtelen hígítás, hanem ha ránézel, akkor ugye látszik, hogy tényleg csak a főzelék maga körbeöleli magát a tököt. Uh-huh. Tehát a tök domináns benne.
2: És egyébként szerinted mitől ennyire megosztó?
1: Hát szerintem ez a iskolai és óvodai menzáknak köszönhető, hogy rossz emlék van. Ugye minden ételnél el szoktam mondani, hogy egy évben egyszer meg kell kóstolni, amit nem szeretünk, hát ha most már igen.
2: Mert és ez működik?
1: Nagy részt igen.
2: Igen?
1: Igen. Én odáig jutottam, hogy ma már csak az Eller-gumót nem eszem meg.
2: Azt nem szereted?
1: Nem, az az egyetlen, amit nem szeretek.
2: De érdekes, pedig azt a séfek mennyire imádják többnyire, nem?
1: Főzni, igen. Uh-huh. Csak ne kelljen megenni. És mi mindig,
2: jó, hát az, hogy
1: mindig
2: könnyű.
1: Kísérletezek, hogy hogyan lehet ehetővé tenni számomra az Eller-gumót. Még nem találtam meg a Szent Grál, de nagyon dolgozok rajta.
2: Nagyon jó. És egyébként a tök, mint alapanyag, az mit tud, vagy mit nem tud? Ugye te nagyon sokszor elmondod, hogy egyébként a gasztronómiának az a feladata, hogy a legjobb alapanyagokat megmutassa. Kimegyek a piacra, ott többnyire ugye zacskóban áll már ez a legyalult tök, hogy nézed meg, hogy az milyen minőségű, egyáltalán mi alapján választott ki, vagy te gyalulod, nem gyalulod, fagyasztott is lehet, vagy semmiképpen, tehát maga a tök, mint alapanyag, az milyen szerepet játszik a főzelékben?
1: Tökből én nem szoktam soha fagyasztottat venni, mindig csak frisset. Én simán megveszem a gyalultat, ha megengedik, hogy megkóstoljam.
2: És megengedik?
1: Általában megengedik, ugyanis a gyalult tököt általában a zöldségesnél, ha ott vásárolunk, ott gyalulják.
2: Igen, mert képzeld el, hogy én a múltkor a Lehel piacon vásárolok, ugye ilyen szombat reggelente, és ott olyan jól néznek ki ezek a régi nagy fa gyaluk, amin a nyáron ugye a tököt gyalulják, és azt mondták ott nekem a savanyúságos csajok, hogy betiltották, hogy van most valami új rendelet, aminek a keretében betiltották, hogy ott helyben lehet nagy mennyiségben gyalulni.
1: Szerintem, hogyha van külön helyiség, ahol előkészítik a zöldséget, meg mosó, meg stb., akkor lehet. Ez szerintem hely specifikus, hogy nekik nem engedték meg.
2: Lehet, pedig egyébként mindig, amikor külföldieket viszek, főleg nyári időszakban, ugye akkor egyáltalán nem tudják értelmezni. Tehát, hogy a főzeléket amúgy sem, mondjuk az egy külön beszélgetéstárgya, de hogy ezt a tök főzeléket egyáltalán nem értik. Magát a tököt, mint zöldséget sem ismerik nagyon sok kultúrában, hogy a cukkinit használják, azt ismerik, de hogy ez a nyári tök, ez nem is létezik, és nagyon bonyolult elmagyarázni. Igen, egyébként, hogy
1: ja, talán vajtöknek szokták nevezni, de hogy az is kerek, meg kicsi, meg van még nagyon sokféle tök a világban, amit használnak, de ezt a fehér főzőtököt, ezt általában mi használjuk, de amúgy nem csak főzeléknek, hanem grillezve, salátának, nem tudom, rántva, tehát ezerféleképpen el lehet készíteni.
2: És ugye a séfasztala, ahol ezt egyébként meg tudjuk majd kóstolni, el is fogok rohanni egyébként rögtön a beszélgetésünk után, ugye az a parlamenthez esik közel, tehát azért ott is főleg, vagy nagyon nagy létszámban ugye turisták is járkálnak, a többi éttermek, akikkel dolgozol, ugye a Gundel, meg a New York kávéhez, hát azok aztán meg pláne azért a külföldieket szolgálják ki, ott mondjuk egy Gundelben felmersz rakni étlapra tökfőzeléket?
1: Hát azért szerencsére a Gundelben nagyon-nagyon sok magyar vendég van, és ők nagyon kedvelik a házias ízeket, és hát nem én döntök egyedül, ugye ott vannak tulajdonosok, üzletvezetők, séfek, ugye mi mindenhol csapatban dolgozunk, de természetesen a Gundelnek a kínálatában is volt már a tökfőzelék, és valószínűleg hogy lesz is még a tökfőzelék, de most azt tudom ígérni biztosan, hogy a séfasztalában szezonban biztosan lesz tökfőzelék.
2: Nagyon jó. Ugye egyébként én onnan szerettem bele ebbe a tökfőzelékbe, hogy az egyik erdélyi gasztrofesztiválon, ugye a Taste of Transylvania, ez volt az egyik ételed, és egyébként ugye mindenki ilyen húsokkal, grillekkel, puliszkákkal, ilyen jó házias, rusztikus ételekkel, meg mindenféle érdekes, elegáns fogással készült, és akkor ott volt ez a tökfőzelék, és ott álltak sorba a séfek, és emlékszem, hogy mindenki a te tökfőzelékedet akarta, szóval ez egy abszolút teli találat.
0: Mindjárt folytatódik a gasztroműsorunk, a Kóstoljuk meg Mautner Zsófival is mai vendégével. Tartsanak velünk, jó reggelt!
3: Napjainkban ez a sláger! Minden, amit szeretünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Most vagy

0: 90.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irányoz Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
1: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
2: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
0: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
3: Vágysz egy emlékezetes, hosszú hétvégére? Irány a bünkösdi kavalkád a Castellum Hotel Hollókőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Reyes de Ritmo tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
4: Ha küldenél, vagy ha épp te kapnál, tudod, csokifutár.com.
5: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
6: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
7: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
6: Hogy nincs?
7: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozóágyakat is.
6: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
7: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: A reklám után társadalmi célú reklám.
9: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70 /1/43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
8: Társadalmi célú reklámot hallottak.
10: A mai napon a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egy hosszabb időszakra kisüthet a nap, máshol még sok felé várható eső, zápor, keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős lesz, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Most nagyjából 7 és 13 fokot mérhetünk majd, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, útszűkületre készülne a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert itt vízületéket javítanak. A 12. kerületben a Bürök utcában, az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva haladhat, mert itt gázvezetéket javítanak. Lezárták a 8. kerületben a Berezdi utcát a Kis József utca előtt, mert itt beszakadt az útpálya. Hétvégén naponta 14 óra és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágóhíd és a Jászai-Mari tér között. Hétfőtől csütörtökig naponta 22 órától üzemzárásig a H5-ös hífejet Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz jár. A mai napon éjszaka a 943-as északi járat terelve közlekedik, nem érinti Pomáz, Dózsa-György utca megállott karbantartás miatt. Hétvégén a H5-ös hífejet Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz közlekedik, H5E pótlóbusz jár Békásmegyer és Szentendre között, Szent István telep és Pomáz érintése nélkül, valamint H5A pótlóbusz közlekedik Békásmegyer és Pomáz között. A H5-ös hív Vágányzári menetrend szerint közlekedik. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most... Folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek, változatlan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstoljuk meg gasztronómia műsorunk Mautner Zsófival és mai vendégével, Wolf Andrással.
1: Ugye beszéltünk arról, illetve úgy mutattalak be, hogy corporate chef vagy. Ez pontosan mit jelent? Főzöl még?
2: Sokkal kevesebbet, mint szeretnék.
1: Nagy csend. Főzöl még? Csend.
2: Ne, szoktam főzni, de természetesen nem csak ez a fő feladatom, hanem sokkal több feladatom van. Ugye minden étteremnek megvan a séfje, aki a napi operatív munkát viszi. Hát így viccesen úgy tudnám fogalmazni, hogy én vagyok a séfek séfe. hogy
1: igazából mindenki fölött gyakorlatilag egyfajta ilyen szervező
2: koordinátor. Segítséget nyújtok nekik. Nekem az a feladatom, hogy támogassam az ő munkájukat, hogy ők minél gördülékenyebben tudjanak dolgozni. Ugye én látom az összes céget, van egy holisztikus rálátásom az összes egységre, és akkor így próbálom segíteni az ő munkájukat, hogy ők minél könnyebben tudjanak dolgozni.
1: És hogy néz ki egy napot? Tehát gyakorlatilag az éttermek között turnézol?
2: Igen, bár próbálok rendszert építeni, az nekem egy kicsit nehézkes, de próbálok rendszert építeni, hogy mindig tudjanak rá számítani, hogy mikor vagyok
1: tehát,
2: ott.
1: Tehát X nap, egyik nap a nem tudom, Gundel, másik nap a New York kávéhez, tehát hogy...
2: Igen, vagy napon belül
1: vagy napon
2: megosztva.
1: Belül, és hát egyébként ezek mindegyik nagy ház, ugye, a Gundel is, a New York kávéházról nem is beszélve, hát ott biztos vagyok benne, hogy a hallgatók is sokan, akik itt Budapesten jönnek, mennek, látják, hogy elképesztő kígyózó sor áll egyébként a Blaha Lujza térig, mondhatjuk, hogy ez mondjuk létszámban, vagy munkajellegben mit jelent? Tehát, hogy ez mennyiben más típusú munka, mint hogyha egyébként egy ilyen, nem tudom, fogható létszámú, rendes ültetett, kisebb létszámú étteremnek dolgoznál.
2: Természetesen más egy kicsit, ugye én 16 éve dolgozok a Event Trend Groupnál, és a New York Kávéház volt az első munkahelyem a cégcsoporton belül, és akkor, amikor ide kerültem, akkor azt mondták, főleg Bíró Lajos, hogy egy ekkora házat nem lehet jól csinálni. Én meg hiszek benne, hogy amit lehet kicsiben jól csinálni, azt megfelelő odafigyeléssel, logisztikával és gondolkodásmóddal lehet jól csinálni, hiszen ha belegondolunk mondjuk Franciaországba, vagy bárhol a világon, mondjuk a Roquefort sajtba, vagy a Stiltonba Angliában, hát ott 40 ezer tonnát gyártanak egy évben. És az is fantasztikus minőség. És hogy lehet mindent nagy mennyiségben, jó minőségben csinálni, más típusú gondolkodás kell.
1: Tehát gondolom, ez inkább egy menedzsment készséget, egy rendszer szemléletű gondolkodást is jelent, tehát azért nagyon másfajta agyat kíván, mint hogyha egyébként egy konkrét étteremnek lennél, csak egy konkrét étteremnek lennél a séfje, nem?
2: Nem gondolom, hogy más gondolkodást kíván. Sokkal több fantasztikus emberrel kell körbevennie magát az embernek, alulról és fölülről, hiszen minden nap mindenki azért dolgozik, hogy egy kicsit jobb legyen. És hogy erre fölülről is megvan az elvárás is, és a támogatás is, és a kollégáimtól is megvan ez az elhivatottság, hogy mindig jobbak legyenek. És hogy szerintem ez a mozgatórugó.
1: Na jó, de hát azért ez egyfajta menedzsment készség, tehát azért itt embereket kell irányítani, motiválni kell őket, azért szigorúnak
2: is. Motiváció jobb szó, mint az irányítás.
1: Hát azért néha szigor is kell, gondolom.
2: Persze, de hát mindenkivel a kollégáim közül már hosszú-hosszú évek óta, évtizedek óta dolgozok együtt, tehát hogy már tényleg a pillantásukból tudom, hogy mit szeretnének, és valószínű, hogy ők is így pontosan érzik, hogy mikor
1: kell békén hagyni. És milyen amikor szigor van, tehát amikor valami történik, ami nem úgy történik, ahogy te szeretnéd, akkor milyen típusú vagy nálad, a csend a gyanús, vagy az ordibálás?
2: Változik az ember.
1: Jaj, változik az ember.
2: Igen.
1: Igen, tehát vald be, hogy akkor most éppen melyik fázisban
2: szerintem
1: tartasz.
2: Most már inkább csendesebb vagyok.
1: Tehát ránéznek, és hogyha csend van, akkor tudják, hogy itt valami baj van.
2: Nem, őszintén elmondom a véleményemet. Ma már szerintem nem emelem föl a hangomat, de hát ezt tőlük kell megkérdezni, hogy ők hogy élik meg. Én így élem meg, hogy sokkal csendesebb vagyok, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt.
1: És írd le, légy szíves, hogyha egy saját éttermet nyitnál, most tekintsünk el minden időkorlát, pénzkorlát, már nem tudom, nyugdíjas éveidben vagy, amikor már tényleg csak egy ilyen nagy, utolsó önmegvalósítás áll még előtted, akkor írd le, légy szíves, hogy néz ki a te saját álométtermed, milyen ételek vannak ott, mi a signature, tehát mi az, amire a legbüszkébb vagy, milyen a hangulatod, ez házias, fine dining, bisztró jellegű, hogy hogy képzeljem el az éttermedet, az államéttermedet.
2: Köszönöm, meg vagyok.
1: Igen?
2: De tényleg, tehát igen? Hogy én nem vágyok saját
1: tényleg?
2: Étteremre. Én teljesen meg tudom valósítani minden gondolatomat, minden vágyamat a cégcsoportnál. Tehát, hogy nincsenek ilyen álmaim, hogy valaha én majd szeretnék egy saját éttermet, mi történne? Most is olyan ételek kerülhetnek fel az étlapra, amiket mindannyian szeretnénk, és szerintem ez nagyon fontos, hogy a konyha vagy az étterem a soha nem öncélú. Megfőzhetem, amit szeretnék, van munka magánélet egyensúly, fantasztikus emberektől tanulhatok minden nap, és hogy szerintem ezt élete végéig kell az embernek követni és csinálnia.
1: Hát ez
2: tanulni
1: fantasztikus.
2: Muszáj.
1: Szerintem ez fantasztikus, hogy ezt mondod, hogy így minden jó, ahogy van.
2: Minden jó. Nem vágyok. Nincsenek már ilyen. Persze fiatalon voltak, hogy saját éttermek szeretnék, de akkor nem tudtam volna megfogalmazni, hogy miért. Most már talán még lehetőségem is lenne, de hogy nincsen rá szükségem.
1: Szerintem ez csodálatos. És hát egyébként gondolom azt, hogy 16 éve vagy itt ugye a cégcsoportnál, meg ezen a területen azért az önmagáért beszél, hiszen egyébként a vendéglátásban azért nagyon nagy a fluktuáció, tehát séfek azért jönnek, mennek, gyakorlatilag habitustól függően van, aki nem tudom, egy-két évente vált, vagy még gyakrabban, tehát akkor ez nem csak a te személyiséged, hanem hogy tényleg megtaláltad azt a keretet, amiben boldog vagy.
2: Igen, a cégcsoportnál a felső vezetők, mindenki, hát minimum annyi ideje van a cégnél, mint én, és hogy ez nagyon sokat elárul. És a legbüszkébb, amire tudok lenni, vagy tudunk lenni, az az, hogyha valaki egyszer elmegy tőlünk esetlegesen, soha nem rúgja be az ajtót, vagy a legjobb esetben nem rúgja be az ajtót, és visszajön.
1: Hát ez nagyon, nagyon ritka, nem?
2: Igen, és hogy akkor miért keresnék mást? Hisz megvan minden.
1: Ez szuper, szerintem ez tényleg fantasztikus.
0: Ide folytatódik a gasztroműsorunk, a Kóstoljuk meg Mautner Zsófival is mai vendégével. Tartsanak velünk, jó reggelt!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstoljuk meg gasztronómia műsorunk Mautner Zsófival és mai vendégével, Wolf Andrással.
1: Ugye, hogyha most végigpörgetem, hogy ezek az éttermek, főleg ezek a nagyobbak, ugye a legismertebbek, de nagyon sok minden más is tartozik ugye a cégcsoporthoz. Ugye ezeknek a java része inkább magyar étterem, vagy a magyar konyhához áll közel. Ezen belül hozzád inkább a hagyományőrzés, vagy inkább az innováció áll közelebb? Tehát a kettő skála közötti palettán te kb. Hol
2: hát
1: vagy?
2: Hát ezen futkározok.
1: Futkározol?
2: Futkározok. Szerintem hagyomány nélkül nincsen innováció. Tehát úgy nem lehet innoválni, hogyha valaki nem büszke és nem szenvedélyes abban, amit csinál, és nem jók az alapok, amiket hozott. Uh-huh. Ha ott van egy tudása, akkor abban lehet innovációt csinálni. Ugye Gundel Károly is maga egy innovátor volt, de hát volt egy hatalmas tudása, szerzett tudása, ami nem feltétlen csak a magyar gasztronómiából volt, ugye ő Escoffi rajongó volt, tehát nagyon sok minden volt, de én hiszek benne, hisz a tökfőzelék is az otthoni közegből jött, meg a húsleves, meg egy csomó minden, meg a sült hús, ugye nálunk kompottal volt, nem savanyúsággal, aki savanyún nőtt föl, annak furcsa, aki kompoton nőtt föl, annak furcsa, hogy lehet megenni savanyúval, és a főzelékeknél, ami még érdekesség, hogy ha megkérdezed, hogy melyik főzelékre milyen feltét kell, mindenkinek van egy megkérdőjelezhetetlen így válasza. Van,
1: és el se tudja képzelni, mert na akkor a tökfőzeléknél egyébként neked mi az örök szent feltét?
2: Nekem ott kettő van.
1: Igen.
2: Az egyik a tükörtojás, anélkül nincs, és a rántott hús. Belekockázva és kanállal.
1: Belekockázva kanállal. Hát ez egy nagyon speciális. Igen. És ez is a családi örökség? Vagy ez már egy ilyen saját találmány?
2: Ez már az enyém, én mindent kanállal leszek. Uh-huh. Hiszek benne, hogy egy étel akkor van kész, ha kanállal elkezded enni, és nem bírod abba hagyni.
1: Igen. Ú, de jó, ez egy jó koncepció, nem?
2: Ez volt
1: igen.
2: A Gundel.
1: Ez szuper, kanállal elkezded, és nem bírod abba hagyni. Igen. Ez mindent elmesél, nem?
2: Igen, amikor a Gundel étlapját először kóstoltuk bent konyhai körülmények között a Viktorral és a Jánossal, a séffel és a séfhelyettessel, akkor ezt fogalmaztuk meg magunknak, hogyha elkezdünk enni egy ételt, és hogyha mind a hárman kanállal fajjuk, és nem bírjuk abba hagyni, akkor az kész van, mert ha hármunknak jó, akkor valószínű, hogy sokaknak jó lesz.
1: Hát ez szuper. Ez nagyon-nagyon-nagyon tetszik. És a tökfőzelék, hát reméljük, én is el fogok rohanni, meg nagyon sok mindenki el fog rohanni, hogyha oda megyünk a séfasztala étterembe, ami egyébként a parlament közelében található, akkor ott egyébként még mi történik, mit kóstoljunk. Ugye van egy kenyérszerelem, tehát a Covid-nál neked megérkezett egy elsöprő kenyérszerelem, abból ott látunk valamit?
2: Ugye már előtte jött a kenyérszerelem, az elsöprés jött a Covid alatt. Igen, ott nagyon jó kenyereket lehet kapni, és

0: És hát aki nem úgy
1: is
0: készíti.
1: Egyértelmű, hogy hogy készül. Na ja, várja, akkor kopogós vagy nem kopogós?
0: Nem. Szaftos.
1: Főzelék?
0: Nem főzelék, nem főzelék.
1: De hogy kopog de van, a bab, vagy nem kopog?
0: Nem kopog, de van szaftja.
1: Nem kopog, de van szaftja. Én szeretem egyébként, hogy egy kicsit kopog, úgy a tetején úgy rá.
0: Van benne zöldség, vagy nincs?
1: Nincs.
0: Látod, Bíró Lajos?
1: Mert ő szerintem van
0: igen,
1: benne.
0: Igen, ez állandó vitánk.
1: Egyébként, jó, de attól függ, tudod, hát jó, sóletből millió van, mert például az erdélyi konyhában, ugye mind a ketten nagyon szeretjük, és ott például a szatmári sóletben, ott van gyökérzöldség. Jó. És más lesz tőle, egyébként képzeld el, tök más lesz tőle, mert ugye az ad hozzá egy ilyen édességet, tehát az ízét is megváltoztatja. Igen,
0: de a sólet nem egy
1: hát
0: olyan
1: szerintem éte. Szerintem sincs benne. Én jó, is. Akkor Bíró Lajosnak elmondjuk, így ő van. Is jön majd egyébként úgy is beszélgetni, úgyhogy majd jól megmondom neki, hogy nincs benne gyökér, semmilyen zöldség nincs benne, és milyen hús van benne?
0: Hát füstölt libacom.
1: Igen.
0: Zuza. Igen, libazuza, az mindenképpen.
1: Az kedvenc alapanyagom.
0: Ja, töltött libanyag, igen. De az csak ünnepekkor.
1: Meg az csak a végén.
0: A végén és tojás.
1: És én a tojást szeretem a legjobban, az annyira finom, ami ott benne 12 órán keresztül benne van, és annyira nem szeretem egyébként, mikor étteremben ráraknak, tudod, egy ilyen főtt tojást.
0: Nem, az nem sólet. Egyszer ettem egy étteremben sóletet, és krém volt.
1: Uh-huh.
0: Ennyire nem lehet elrontani valamit.
1: Na jó, akkor gyorsan visszaugrunk a tökfőzelékhez. Még azt akartam kérdezni, hogy tökfőzelékből te találkoztál-e már valami annyira vad változattal, ahol felháborodtál és azt mondtad, hogy na jó gyerekek, ez lehet újra gondolni sok mindent, de ez nem tökfőzelék.
0: Nem vagyok az a háborgós
1: nem
0: típus.
1: Vagy, nem, tényleg nem úgy tőzelék.
0: Nem emlékszem. Zöldborsó főzelékre emlékszem, aminél így még szóvá is tettem, pedig az nagyon-nagyon ritka.
1: Uh-huh.
0: Nem magamnak rendeltem, a gyerekeknek, és hogy a mirelit zöldborsó bele volt rakva vízbe, és keményítővel be volt húzva, és se só, se cukor,
1: na
0: se
1: jó, hát
0: tejtermék, semmi.
1: Na jó, hát ez rettenetesen hangzik.
0: Ez valami borzalom
1: és
0: volt.
1: És ilyenkor szólsz?
0: Talán ez volt az egyetlen alkalom, amikor szóltam. Ugye a vendég nagyon egyszerűen dönt a lábával, nem nagyon szoktam reklamálni, ahhoz nagyon durva dolognak kell lenni.
1: A gyerekeid mennyi idősek?
0: 14 és 12.
1: Jó, és akkor ők esznek tökfőzeléket? És imádják, főzeléket. Szeretik?
0: Hát ez egy kamasz gyereknél naponta változik. Nem tudom, hogy így ma délután...
1: Éppen ma szeretik-e,
0: szeretik-e
1: vagy nem?
0: Nem, nagyon sok mindent megesznek, uh-huh. Megkóstolnak. Nálunk van egy szabály otthon, hogy semmit nem kell megenni, de mindent meg kell kóstolni.
1: És ezt be is tartják? Tényleg működik. Megkóstolják?
0: Igen, aha. Igen. És akkor vannak a nem szeretem dolgok, de hát ez is változik
1: óránként. Meg azt tiszteletben lehet egyébként tartani. Képzeld el, hogy azért is választottam a tökfőzeléket ebbe a debütáló beszélgetésbe. Egyrészt azért, mert ugye a te változatodat ismertem, és bele vagyok teljesen szeretve. Másrészt, mert ahányszor én a blogomra kiteszem a tökfőzelék receptet, ami szintén egy klasszikus, nagyon hasonló, én is, az én nagymamám is ugyanígy hidegen, fehéren, kicsit édeskésen, sokkal porral, tehát ugyanez a műfaj, valószínűleg azért is ízlik nekem, gondolom, mert nagyon közel áll a mi családi változatunkhoz. Szóval ahányszor kiteszem, te hát olyan mennyiségű komment és történet, mint a tökfőzelék kapcsán sehol máshol nem jön. És akkor ott jönnek ugye ezek a vicces sztorik, hogy a tökfőzelék az váló ok, hogy ki főzheti, ki nem főzheti, és ott rendszerint előkerülnek olyan furcsa hozzávalók, amiktől én teljesen dobok egy hátast, képzeld el, igen.
0: Eszembe jutott egy tökfőzelék.
1: Mondd.
0: Vidéken nyaraltam gyerekkoromban, és ugye az a gondolat, hogy vidéken mindenki nagyon jól főz, nem tudom, ez így természetes volt. És ettem egy tökfőzeléket, és az semmi más, föl volt forralva a tök.
1: Igen.
0: Ugye be volt sózva, kieresztette a levét, föl lett forralva, és íróval lett fölhúzva. És ez volt a tökfőzelék.
1: Aha. Mondjuk és az író rosszat gondolom nem tesz neki, nem. Tehát hogy
0: csak olyan
1: csak
0: furcsa
1: más volt az állaga,
0: volt.
1: Meg igen. Egy nem főzelék állapú
0: nem főzelék volt, és ők így ették a főzeléket, és nekem ez furcsa volt nagyon.
2: Ez volt a Kóstoljuk meg Gasztró műsorunk Mautner Zsófival és mai vendégével, Wolf Andrással, a műsor pedig teljes hosszában visszahallgathatják a YouTube csatornánkon. Én Csáka Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó reggelt!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Scorpions. A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dómban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Fáradt, kimerült, feszült és ingerléke. A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyag a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
4: Vitongo. Stresszre Vitongo.
5: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
0: 103.1 Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
8: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
8: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
8: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Várandós élettársát bántalmazta egy sárvári férfi. Régóta várt felújítás kezdődik Veszprémben. Sikerrel lezajlott a 24. Balaton regatta. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Várandós nő sérelmére elkövetett bántalmazás és fogvatartás miatt indult eljárás egy 33 éves sárvári férfi ellen. A nő egy védőnői konzultáción vett részt, ahová élettársa ment érte autóval. A kismama abban a tudatban ült be a járműbe, hogy a férfi a saját otthonába viszi haza. Az út során azonban szóváltás alakult ki közöttük, amely rövid időn belül tetlegességig fajult. A gyanú szerint a férfi megütötte a várandós nőt, aki hiába kérte többször is, hogy a férfi álljon meg és engedje ki az autót. Ezt nem tette meg. A sofőr végül saját lakcímére vitte az állapotos nőt, ahol elvette a telefonját is, így megakadályozta abban, hogy segítséget kérjen. Ezután rázárta az ajtót a sértetre. A kismamának végül akkor sikerült segítséget kérnie, amikor hazaérkeztek az élettárs rokonai. A tapolcai rendőrök rövid időn belül elfogták a 33 éves sárvári férfit, ellene személyi szabadság megsértése és testi sértés miatt indult eljárás. Május 18-án megkezdődnek az Egri József utca felújításának előkészítő munkálatai Veszprémben. Az út rossz állapota miatt az elmúlt években számos lakossági jelzés érkezett az önkormányzathoz. Az Egri József utcának azon a szakaszán, ahol a buszforgalom zajlik, a tervek szerint 2027-re teljesen megújul az úttest és a járda. A tartós és hosszú távú megoldás érdekében azonban a burkolat felújítást megelőzően a Bakonykarsz ZRT teljesen átépíti az ivóvízvezetéket és a szennyvíz csatornát. Május 18-a és június 20-a között lezárják az Egri József utca 19 és 25 szám közötti szakaszt. Ezt követően azonban több lépésben folytatódik majd a kivitelezés, amelynek végére a teljes útszakasz megújulhat az Átrium köztől a Pál László utcán keresztül egészen a Botev utcáig. Különleges hangulat, izgalmas futamok és pezsgő közösségi élmények jellemezték a 24. Balaton regattát, amelyet május 15-én rendeztek meg a Balatonalmádi Nereus Park Hotel strandján. A Pannon Egyetem hagyományőrző eseménye idén is több száz hallgatót, oktatót, munkatársat, öregdiákot és partnercégek képviselőit mozgatta meg, akik együtt búcsúztatták a tavaszi szemesztert a Balaton partján. A programban idén is helyet kaptak a hagyományos kategóriák, a szeniorok, az öregdiákok, a nyílt futam és a dr. Gál Zoltán emlékfutam, amelyben a Pannon Egyetem karainak csapatai mérték összeerejüket. Különösen nagy érdeklődés övezte a céges megmérettetéseket, amelyeket a megnövekedett érdeklődés miatt már két előfutamban rendeztek meg. Újabb látványos és szimbolikus állomásához érkezett a Veszprémi Várnegyed felújítása. Május 10-én visszakerültek a piarista templom harangjai a megújult templomtoronyba. A piarista templom tornyában eredetileg több harang is szólt, azonban az első világháború idején kettőt elhurcoltak. Az egyetlen megmaradt harang mellé most két új készült, így ismét három harang hangja töltheti be a Veszprémi Várnegyedet. Gyorsan a rendőrök kezére került az a 40 éves Ajka környéki férfi, akit azzal gyanúsítanak, hogy Ausztriában több konténert is feltört, majd nagyértékű tárgyakat lopott el onnan. A bejelentés május 12-én érkezett a rendőrségre. A sértett arról számolt be, hogy az előző éjszaka ismeretlenek feltörték egyik hozzátartozója konténerét Ausztriában, ahonnan több nagyértékű eszközt is elvittek. A zsákmány között kerékpárok, szapok, mezőgazdasági gépek, felnikkel ellátott téli gumik és motoros bőrkabátok is voltak. Az ügyben az hozta meg az áttörést, hogy az egyik ellopott biciklibe korábban helymeghatározó eszközt szereltek, a GPS jelek végül egy Ajka környéki település családi házához vezették a rendőröket.
1: A mai napon a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egy hosszabb időszakra kisüthet a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős lesz, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Most nagyjából 7 és 13 fokot mérhetünk majd, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, útszűkületre kell készülni a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert itt vízületéket javítanak. A 12. kerületben a Bürök utcában, az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva haladhat, mert itt gázvezetéket javítanak. Lezárták a 8. kerületben a Berezdi utcát a Kis József utca előtt, mert itt beszakadt az útpálya. Hétvégén naponta 14 óra és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágóhíd és a Jászai-Mari tér között. Hétfőtől csütörtökig naponta 22 órától üzemzárásig a H5-ös híd Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz jár. A mai napon éjszaka 943-as éjszaki járat terelve közlekedik, nem érinti Pomáz, Dózsa György utca megállott karbantartás miatt. Hétvégén a H5-ös híjfejet Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz közlekedik, H5E pótlóbusz jár Békásmegyer és Szentendre között Szent István telep és Pomáz érintése nélkül, valamint H5A pótlóbusz közlekedik Békásmegyer és Pomáz között. A H5-ös híj Vágányzári menetrend szerint közlekedik. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: És 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en, én Csáky Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Pet Shop Boys és a Suburbia, ezt már is elsőként, tartsanak velem, jó reggelt!

hétvégét mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és várom mindenkit Patakfesttel majd, méghozzá május 17-én, tehát vasárnap újra megtelik élettel a Rákospatak partja, az M130-as sportközpont melletti füves területen egész délután zenés, táncos programok várják az érdeklődőket, az estét pedig a Budapest Bár koncertje zárja majd, mindez a Patakfesten, melyhez mindenkinek jó kigapcsolódást, jó szórakozást a mai napra, szia és Kendrick Lamar közös, a The Greatest pedig már is érkezik itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt, jó időt és mindenki.

Sláger FM-et hallgatják. Nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, nem sokára pedig majd 9:30 lesz, szétnézünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom mondjuk SMS-ben 0630 30 30 95 8-as. Itt a slágeren pedig már is folytatjuk most az órát a Fools Garden slágerével, szólnálunk a Lemon Tree.

0: mai napon a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egy hosszabb időszakra kisüthet a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős lesz, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Most nagyjából 7 és 13 fokot mérhetünk majd, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Utat mindenkinek az M6-os autópályán befelé a 6-os főút le- és felhajtóágát lezárták az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom irányonként csak egy sávban haladhat. Lezárták a 6. kerületben a Paula Jede utcát a Dalhi Színház utcánál építkezés miatt. Napközben a Pesti úton, a Ferihegyi út és az Rínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton sávlezárásra készülnek, a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig. A 3. kerületben a Donát utcában burkolatot javítanak az autóbusz végállomáson, ezért a 243-as autóbusz terelt útvonalon jár, nem érint a Donát utca megállót, de a 243-a jelzéssel minibusz közlekedik Békásmegyre és a Donát utca között. Útszőketre kell készülni a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert itt vízvezetéket javítanak. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, jó időtöltés mindenkinek, és várnak mindenkit még a Budapest Tavaszi Fesztivál a május 17-ig. Rendezik meg a 45. Budapesti Tavaszi Fesztivál programsorozatát, amely idén az összefogás és a sokszínűség egyében várja a közönséget. A jubileumi fesztivál több mint 160 eseménnyel tölti meg a várost, Soroksártól Erzsébetvároson át Budafokig. A kínálatban koncertek, színházi tánc előadások, kiállítások, valamint kulturális események is helyet kapnak. Mindez még ezen a hétvégén. Itt a fővárosban, a Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Tina Turner slágere pedig jön már is a vasárnap délelőtt mellé itt a Sláger hétvégében.

a legnagyobb magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Problémát okoz kirerábízni a hollandi mártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandi mártás egy felhasználásra kész mártás. Akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Válassz a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
3: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
4: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villám akció. Extra kedvezmények az Opel Wallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
5: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók.

0: 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin táncshow. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
1: Székreálló.
2: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
3: A kicsik pedig elmondják.
4: Én szerettem a menzán, amit a többiek ott hagytak kaját, én azt is megettem. Ti jó evők vagytok?
5: Nem, nagyon. Én nem szeretem, nagyon nem szeretem a főzelékeket.
6: Én eztem, csak az iskolában nem olyan finomak.
4: Igen,
6: van olyan, ami nem olyan finom.
4: Melyik, ha nem olyan finom a finom főzelék, az finom?
5: Nem.
4: De akkor miért finom főzelék?
5: Hát mert az a neve.
4: Jó, de akkor legyen az, hogy nem finom főzelék. Hát finom főzelék, ami nem finom.
5: Hát de...
4: Ez olyan, mintha a sárga borsó főzelék, az finom, ugye?
5: Nem.
4: Ne, azt se szereted?
5: Nem.
4: Zöld borsó főzelék?
5: Nem.
4: Bab főzelék?
5: Nem.
4: Krumpli főzelék?
5: Igen.
4: Na, mi lenne, hogyha a krumpli főzelék lenne a finom főzelék, mert az tényleg finom.
5: Az mindenki szereti.
1: Végre állok.
2: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
7: A reklám után társadalmi célú reklám.
8: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70 kötőjel 1 kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
7: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
0: Az új kormány befejezi a történelmi várnegyed felújítását, a múzeumok társadalmi szerepét hangsúlyozza az idei múzeumi világnap. Május végén ismét nagy sportág választó és hangszerválasztó. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Helyesnek nevezte Gulyás Gergely a Fidesz frakció vezetője, korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az új kormány befejezi a Nemzeti Hausmann program keretében a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Pénteki Facebook posztjában Gulyás Gergely azt írta, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy és történelmi igazságtétel. Magyar Péter miniszterelnök pénteken azt mondta, a kormány át fogja tekinteni az összes budavári épület, a már felújított, a megépült, illetve az építés alatt álló épületek leghelyesebb funkcióját. Hozzátette, torzó nem fog maradni, igyekezni fognak a még nem elkészült épületeket költséghatékonyan befejezni. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést. A fideszes politikus szombaton Facebook oldalán közölte, hogy végkielégítését a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak adományozza. Az erről szóló levelet is posztolta. Magyar Péter miniszterelnök május 13-án szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert tönkretették az országot. Másnap Gulyás Gergely a miniszterelnökséget az előző kormányban vezető miniszter bejelentette, hogy a volt kabinett tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai Nagydobronyi gyermek otthonnak ajánlják fel. A múzeumok társadalmi szerepét hangsúlyozza az idei múzeumi világnap, amelyet 1977 óta minden év május 18-án rendeznek meg. Bár a hétfő hagyományosan szünnap a múzeumokban, a Budapesti Néprajzi Múzeum május 18-án rendkívüli nyitvatartással várja a látogatókat. A Magyar Nemzeti Galériában a világnapon a Dolce Vita, Itália élménye 2 évszázad magyar művészetében című időszaki kiállítást tekinthető meg. A nyíregyházi Sóstói Múzeumfaluban hétfőn az iskolás csoportokat várják, akik a Nem úrcska, csak régi címmel meghirdetett programon ismerhetik meg a falusi ember praktikáit a fenntarthatóság jegyében. A nagy sportág választó és nagy hangszer választó az ország egyik legnagyobb ingyenes sportélmény programjaként várja a gyerekeket május 29-én és 30-án. A rendezvényen több mint 100 sportág és 25 hangszer próbálható ki, ahol a résztvevők nem csak nézők, hanem aktív kipróbálók lehetnek. Szakképzett edzők és zenei oktatók segítik a felfedezést, miközben élsportolókkal és olimpikonokkal is lehet találkozni. A program kiváló lehetőség arra, hogy a gyerekek játékosan találjanak rá új érdeklődési körök, életükre, vagy akár jövőbeli szenvedélyükre. Május 20-a és 25-e között 5. alkalommal rendezik meg a Belvárosi Bor és Pezsgő Fesztivált a Szabadságtéren, ahol az ország legkiválóbb borászatai és pezsgőpincészetei kínálják különleges tételeiket. A program keretében árnyas fák alatt kortyolhatunk prémium borokat és pezsgőket, miközben street food fogásokat kóstolhatunk zenei aláfestéssel a háttérben. Az eseményen több mint 40 borászat, több mint 300 tételéből válogathatunk majd, mellettük pedig közel 50 juni borász is kitelepül. A rendezvényen Chris Rudy és koncertet ad, a belépés ingyenes, a kóstoláshoz fesztivál pohárvásárlása szükséges. Története során 5-5-ször az ETO-FC nyerte a magyar labdarúgó bajnokságot. A győri csapat szombaton 1-0-ra nyert Kisvárdán, ezzel egy ponttal maga mögött tartotta a Ferencvárost. A fővárosi zöld-fehérek is begyűjtötték a 3 pontot a zárófordulóban, 3-0-ra verték otthon a Zalaegerszeget. Bronzérmével a Paks egymás után 3-szor léphet ki a nemzetközi porondra.
9: A mai napon a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egy hosszabb időszakra kisüthet a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős lesz, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Most nagyjából 7 és 13 fokot mérhetünk majd, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek. Hétvégén a H5-ös évfelt Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz közlekedik. H5E pótlóbusz jár Békásmegyer és Szentendre között, Szent István telep és Pomáz érintése nélkül. Valamint H5A pótlóbusz közlekedik Békásmegyer és Pomáz között. H5-ös év Vágányzári menetrend szerint közlekedik. Ma éjszaka 943-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti Pomáz, Dózsi György utca megállott karbantartás miatt. Hétfőtől csütörtökig naponta 22 órától üzemzárásig a H5-ös évfelt Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz jár. Hétvégén naponta 14 és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik. Hétvégén naponta 14 óra és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágóhíd és a Jászai-Mari tér között. A 12. kerületben, a Bürök utcában, az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert itt gázzetéket javítanak. 06303030958-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
9: 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is. A vasárnap délelőtt mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Itt már is elsőként a 4 Top slágere, tartsanak velem ebben az órában is, számítok önökre.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és folytatódik a budapesti hidak mosása mai nap folyamán 15 óra 30-ig. A Petőfíd melegvízes kézi és gépi erővel történő mosását végzik. A Petőfíd megtisztításával folytatódik a mai nap folyamán a budapesti közművek tavaszi hídmosási programja, közölte a cég. A közlemény szerint a mai nap folyamán 6:30 és 15 óra 30 között a Petőfíd melegvízes kézi és gépi erővel történő mosását végzi, környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású vizes technológiával. A hídmosást az északi Pestről Budára vezető oldalon kezdik, a déli Budáról Pestre vezető oldalon fejezik majd be. A cég kérte, hogy az autósok figyeljenek a külső és a forgalmi sávban dolgozó munkagépekre is, vigyázzanak a területen dolgozó közfeladatot látó munkatársaikra is, úgyhogy csak óvatosan. A Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Alesso és a Heroes, ezt folytatja már is most nálunk az órát.

Jó pihenés mindenkinek is, jó hétvégét, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára pedig 11:30 lesz, majd déltől érkezik a Sláger hétvége délutáni felvonása is, Karakas Balázssal, úgyhogy érdemes a délutánt is velünk tölteni, illetve jön majd a slágerlista is, úgyhogy rengeteg program itt a Sláger FM-en, illetve a legkiválóbb slágerek is érkeznek változatosan. Alphaville és a Sounds Like a Melody, ezt folytatja már is most nálunk.

0: A mai napon a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egy hosszabb időszakra kisüthet a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, északkeleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős lesz, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Most nagyjából 7 és 13 fokot mérhetünk majd, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek. Hétvégén a H5-ös éjfélt Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz közlekedik. H5E pótlóbusz jár Békásmegyer és Szentendre között, Szent István telep és Pomáz érintése nélkül. Valamint H5A pótlóbusz közlekedik Békásmegyer és Pomáz között. H5-ös éjf Vágányzeri menetrend szerint közlekedik. Ma éjszaka 943-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti Pomáz Dózsi-György utca megállott karbantartás miatt. Hétfőtől csütörtökig naponta 22 órától üzemzárásig a H5-ös éjfélt Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz jár. Hétvégén naponta 14 és 19 óra 30 között N2-es Nosztalgia villamos közlekedik. Hétvégén naponta 14 óra és 19 óra 30 között N2-es Nosztalgia villamos közlekedik a Közvágóhíd és a Jászai-Mari tér között. A 12. kerületben, a Bürök utcában, az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert itt gázzetéket javítanak. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan is most irány Szentendre, hiszen Művésztelep 100 című kiállítás május 17 és október 25-e között látható a Szentendrei Művészetmalomban a régi művésztelep alapításának 100. évfordulója alkalmából. A nagyszabású tárlat 1926-ban alapított művésztelep történetét mutatja be, közel több mint 100 művén keresztül, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok, a Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan, M-People és a Moving On Up. Ez szóval már is most nálunk az

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig vasárnap dél lesz majd, úgyhogy érkezik a hétvége hátralevő része, vagy hátralévő része, még ami hátra maradt természetesen a hétvégéből, Karakas Balázs stúdióban. Hello, hello, hogy vagy?
1: Hello, hello, szia! Hát lassan jön az az idő, amit te nagyon szeretsz, a 26-27 fok jövő hétvégén, úgyhogy neked, hogyha jól bírod a hideg vizet, akár lesz arra is lehetőséget, hogy a Balcsira leruccanj délután, jövő héten.
0: Na, ez jó hír egyébként. Én voltam 2 hete talán a Balatonnál a délután, akkor is ilyen hasonló, ilyen borongós, esős idő volt. De jó idő volt azért, de nem volt az a nagyon szuper, úgyhogy én már nagyon várom, hogy így egy ilyen

0: Igen, hát ezt nem lassan kijelenthetjük. Na, bármerre is mennek, hűsítő kedvencek a jövő héten is, meg most is, vagy hát most még azért hűsítőnek nem mondanám, de a legjobb kedvencek azért természetesen érkeznek a délutáni órákban is, úgyhogy hát Balázs, neked akkor jó munkát.
1: Köszönöm szépen, jó pihit!
0: Köszönöm a viszonthallásra!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Fezen, Székesfehérváron.
2: Július 19-21.
1: Azaria, Jude Law, Halott Pénz
2: és sokan mások.
1: A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
2: Jegyek
1: fezenfesztivál.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.

0: Hu. Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat. Vitongo. Stresszre Vitongo.
1: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
3: Fedezze fel a Bükkfál füstöt, tökéletes vastagságú szeletekre vágott prémium békönt. Gierlinger, ellenállhatatlan ízélmény. Magyarország piacvezető békönygyártójától, a Tamási Hús Kft-től.
4: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
5: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
6: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után. 103.1
7: Rövid idő alatt két körözöttet kaptak el a rendőrök Pápán. Tovább emelkedett a lángos ára a Balatonnál. Veszélyes lőszfalon dolgoznak Balatonkeresénél. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Eredményes akciót hajtott végre a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alosztálya, miután kedden délelőtt alig fél óra leforgása alatt két körözött személyt is elfogtak Pápán. A rendőrök célzott ellenőrzéseket végeztek a városban, amikor az egyik intézkedés során egy 29 éves férfit igazoltattak. Az ellenőrzés során hamar kiderült, hogy a férfi ellen a pápai rendőrkapitányság adott ki elfogató parancsot lopás miatt. Nem sokkal később egy újabb körözött személy is lebukott, az 53 éves férfit a győri rendőrkapitányság körözte, őt szintén sikerült elfogniuk a rendőröknek. Használják a bankkártyáját. Már tavaly is érezhetően megdrágult a balatoni lángos, a sima változat sok helyen bőven 1000 forint fölé került, míg a sajtos tejfölösért több büfében egy kisebb ebédárát kellett otthagyni. Az idei szezonban erre még újabb emelések rakódtak rá, így a népszerű feltétes változatok ára helyenként már 3000 forint körül mozog, de akár a 4000 forintot is megközelítheti. Egy négy tagú család esetén ma már könnyen 15.000 forint körüli összeg maradhatott egy balatoni büfében, ha mindenki feltétes lángost és italt kér. Egy sajtos tejfölös lángos ára több helyen 2500-3000 forint körül alakul, ehhez pedig italonként további 1000-1500 forint társulhat, így a végösszeg gyorsan elszaladhat. A tervek szerint alpin technikával rézsűzik a Balaton kenesei lősfal felső partfal szakaszát, omladékfogó rendszereket építenek ki, valamint több védelmi vonalat is kialakítanak. A munkálatok része a veszélyes kiszáradt vagy megdőlt fák eltávolítása is, miközben a beruházásról szóló tájékoztatás szerint a kivitelezés során fokozott figyelmet kell fordítani az élővilág védelmére és a fészkelési időszakokra. A Balaton keleti medencéjében húzódó magas lőszfalak régóta problémát jelentenek. A meredek partfalak Balaton Fűzfőtől Balaton Kenesén és Balaton Akaratján át egészen Balaton Világosig több helyen is mozgásveszélyesek. A térségben korábban is történtek omlások. 2013-ban például Balaton Kenesén egy Partalja utca ingatlan kellett kiüríteni, miután a fölötte húzódó lőszfal megcsúszott, a tanösvény egy része pedig beomlott. 10 nap alatt 4500 program és 5-6000 művész várja a fesztiválozókat a 35. művészetek völgyében. Július 24-e és augusztus 2-a között Kapolcson, Vigánt Petenden, valamint Alján Dörögdön. Vigánt Petenden várja a fesztiválozókat Robó és a Kaláka versudvar, valamint a Szérde Tókert is, ahol a Danubia zenekar jóvoltából új szimfonikus klasszikus feldolgozásokat hallhat a közönség. A Papagéno klasszik udvarban finn holland vendégek és spanyol barokk kórus is bemutatkozik. Vigánt, Petend és Kapolcs közt a sétányt kivilágították, így alig negyed óra alatt biztonságosan át lehet sétálni egyik településről a másikra. Kapolcson a Művész Völgy kúriánál beszélgetős programokkal készülnek. A településen kap helyet idén is a Buda udvar, valamint az alapító Márta Istváni számos emlékidéző programmal készül. A legnagyobb befogadó képességű panoráma színpadon fellépások mellett az Esti Kornél, az Elefánt, a Bagosi Brothers Company, a Carson Puma, a 30Y a Belga, a Kispál és a Borz, a Punanima Szép, az Analóg Balaton, a Quimby és Dugló. Újabb látványos és szimbolikus állomásához érkezett a Veszprémi Várnegyed felújítása. Május 10-én visszakerültek a Piarista templom harangjai a megújult templom toronyba. A Piarista templom tornyában eredetileg több harangtelep volt, azonban az első világháború idején kettőt elhurcoltak. Az egyetlen megmaradt harang mellé most két új készült, így ismét három harang hangja töltheti be a Veszprémi Várnegyedet.
8: Esős, felhős idő nagyjából ez várható a folytatásban Budapesten. A délutáni órákban 13-14 foknál nem lesz melegebb a fővárosban. Nem épp a kinti programokhoz passzol a mai időjárás. A nap folyamán észak-nyugat felől folyamatosan megerősödik majd a szél. Hétfőn aztán helyenként még kialakulhat eső, zápor, néhol akár még zivatar is. Nálunk Budapesten legfőképpen az éjszakai órákig érkeznek csapadékosnak. Holnap Pest megyében már csak elszórtan valószínű némi zápor, viszont élénk lehet majd az északi észak-nyugati szél holnap is. Jó utat kívánok, itt a Sláger FM a közlekedési hírekkel. Baleset történt a Dózsa-György úton a Váci út felé az Ajtósi Dürer sor után. Arra felé legyenek óvatosak. Korábban volt egy kis anomália a Rákóczi úton is, ott most már megszűnt a forgalmi akadály. Budapesten egyébként egy picikét telítettebbek a forgalmi sávok a Kiskörúton és az Üllői út egyes szakaszain, főképp a nagyobb csomópontok környékén, de máshonnan nem kaptunk arról híreket, hogy jelentős fennakadás nehezítené az autósok életét. Arra érdemes még számolni, hogy az M3-ason a főváros felé Gödöllő és Bakk között egy korábbi balesethez érkező járműbe hajtott bele egy személyautó. Ennek okán a 35-ös kilométernél most a külső sávot lezárták, a kialakult torlódás hossza meghaladta az 5 kilométert. Munkavégzés miatt lassul és szakaszosan torlódik a forgalom az M1-esen, a Hegyeshalom felé vezető oldalon Bicske és Biatorbágy között. A 25-ös kilométertől Tatabányáig mozgótereléssel a külső sáv lezárása mellett dolgoznak. A munkavégzés miatti torlódás nagyjából a 3 kilométeres hosszúságnál tart jelenleg. Jó utat kívánok!
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
8: Dél is elmúlt már, jó étvágyat a vasárnapi ebédhez. Hello a stúdióban, Karakas Balázs, maradok a mikrofonnál egészen este 6-ig, és hozom a legnagyobb slágereket változatosan. Jimmy Somerville is mindjárt érkezik hozzánk, most viszont a Right Said Fred klasszikusa a 90-es évekből. Don't talk.

egy hatalmas nagy siker, a Kátszai-féle Gabriella itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek között valóban változatosan. A vasárnapi ebédhez jó étvágyat kívánok, és persze mindezek mellett mondjuk, hogy mi minden történik térségünkben. Képzeljék el, nem kaphatnak vízműbekötési hozzájárulást azok az ingatlan tulajdonosok, akik a helyi építési szabályzattal ellentétesen átépítéssel megnövelik a lakások számát Budakalászon. Erről cikkezett a Telex. A bekötési roham miatt bevezetett szigorításról a budakalászi önkormányzat és a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT egyezett meg. A vízmű közölte, hogy ha az önkormányzat jelzi a szabálytalanságot, a szolgáltató elutasíthatja a közmű csatlakozási igényt. Hozzátették ugyanakkor azt is, hogy a kapacitások gyakorlatilag a végére értek, tehát semmi nem tart örökké. Erre azért mindenképp érdemes felkészülni, hogyha valaki ilyen jellegű dolgokkal foglalkozna. Nálunk pedig Megan Trainorra, All About That Bass.

A Szellemirtok zenéje, Ray Parker Jr. és a Ghostbusters. Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. 11-12 fokot mutatnak ebben a pillanatban a hőmérők Budapesten, és nagyon sok felé esik az eső. Autósok készüljenek azért arra, hogy nedvesek lehetnek az útfelületek, ilyenkor növekszik a féktáv, rengeteg gond lehet ebből, figyeljünk oda inkább egymásra. Nem sokára mondom még, hogy milyen idő lesz, és persze a közlekedés híreivel is foglalkozunk. Előtte pedig még az FLM, a csapat, ami nagyjából egy 20 éves téli államból tért újra magára, és persze fel a hazai sikerlistek élére. Itt a Ráncok a szemem alatt.

0: Ma egy kettős fronti hatás érvényesül Budapesten. A keleti ország részben inkább a meleg, a nyugatiben pedig inkább a hideg fronti jellegű tünetek lehetnek a dominánsok. Mi meg itt vagyunk az ország közepén, képzelhetjük, mi lehet a légkörben. Fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, görcsös és gyulladásos jellegű panaszok is előfordulhatnak. Egyeseknél szédülés, rosszulét, légzési problémák is felléphetnek. Sőt, mi több, az időnként megélénkülő szél okán a fejfájásos panaszok, ingerlékenység, nyugtalanság tünetek is felerősödhetnek. Szóval kitartást! Fél egy múlt majdnem 3 perccel, hozom a közlekedési híreket a Sláger FM-en. Helyszínelést végeznek a Dózsa-György úton, a Váci út felé az Ajtósi Dürer sor után, érdemes elkerülni ezt a szakaszt. Sajnos egy baleset történt az M0-as autóút keleti szektorán is, az M3-as autópálya csomópontja után az M5-ös felé vezető oldalon. A 65-ös kilométernél a külső sávot zárták le hallgatóink szerint. Az M3-ason a főváros felé vezető oldalon Gödöllő és Bakk között egy korábbi balesethez érkező járműbe hajtott bele egy személyautó. Szóval van egy újabb baleset. A 35-ös kilométernél ott a külső sávot lezárták, az Útinform tájékoztatója szerint a kialakult torlódás meghaladta már az 5 kilométeres hosszúságot. Munkavégzés miatt lassul és szakaszosan torlódik a forgalom az M1-es autópályán is, Hegyeshalom felé Bicske és Biatorbágy között tapasztalhatnak fennakadásokat. A 25-ös kilométertől Tatabányáig mozgó tereléssel a külső sáv lezárása mellett dolgoznak. A munkavégzés mögött kialakult torlódás nagyjából 3 kilométeres jelen pillanat. Ezen kívül ott ugye 2 baleset is történt a határ felé vezető oldalon, a 23-as kilométernél mindkét oldal belső sávját zárták le, valamint 2 személyautó koccant a 25-ös kilométernél, ahol a külső sávzárás történt. Azt tanácsolják a szakik, hogy érdemes inkább másik útvonalat választani.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan és

Azt nem füled, Power! Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és a legfontosabb budapesti fővárosi információkkal. Hogyha Budapesten szeretünk kerékpározni, akkor jó hírem van. A főváros tömegközlekedési hálózata egyre több lehetőséget kínál arra, hogy a kecait is magunkkal vihessük a buszra vagy a villamosra. Idén álltak forgalomba ugye a budapesti új KAF villamosok, elektromos buszok, maximidi autóbuszok, ami nem csak modernebb és zöldebb utazást tesz lehetővé, hanem a kerékpárszállítási lehetőségeket is átalakítják. Ha nagyobb távolságot szeretnénk megtenni, vagy mondjuk defektet kaptunk a kétkerekűvel, vagy meglepett egy felhőszakadás, akkor van lehetőség a tömegközlekedési eszközöket is választani, akár Bicajostól. Egyébként májustól újra felszállhatunk kerékpárral a 110-es, a 112-es, vagy épp a 139-es buszra. Ugyanakkor a 17-es és a 61-es villamoson is lehet kerékpárt szállítani, de egyelőre csak a hétfőtől péntekig tartó időszakokban. Így érdemes készülni a kétkerekűvel. És persze nálunk úgy, hogy most jönnek a jó zenék, Madonnával elengedjük az élet problémáit. Itt a Holiday!

0: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

kiváló Ed Sheeran és a Sapphire itt a Sláger FM-en. A legnagyobb slágerek szólnak nálunk változatosan. Egy esernyőt vagy esőkabátot azért javaslom, hogy vigyenek magukkal. Kora délután még benne van a pakliban, hogy Budapesten némi kis csapadék érkezhet, meg nincs is meleg, 11-12 fok, úgyhogy azért a vastagabb, rétegesebb öltözetre is szükség lesz. De hogy milyen idő lesz a folytatásban, arról is mesélek hamarosan. Bejönnek a hírek, a közlekedési információk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Fezen, Székesfehérváron.
2: Július 19-21.
1: Azaria, Jude Law, Halott Pénz
2: és sokan mások.
1: A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
2: Jegyek
1: fezenfesztivál.hu.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny? A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyag a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
8: Vitongo. Stresszre Vitongo.
9: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
11: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgat.

0: Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM. Köszönjük.
2: A reklám után.

0: Hosszabb nyitvatartással készül az SZIA a határidőre a NAV. Közvetlen vonattal lesz elérhető Veszprémből az Adria. Megduplázódott a külföldi jelentkezők száma a Pannon Egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az SZIA bevallás benyújtásának elősegítése céljából a NAV Veszprém vármegyei központi ügyfélszolgálata május 18-a és 20-a között hétfőtől szerdáig 8 óra 30-tól 18 óráig fogadja az ügyfeleket. Kedden a rendkívüli nyitvatartási időben a kizárólag SZIA bevallás ügyintézéséhez kapcsolódó ügyek intézhetők, személyi jövedelemadó bevallás teljesítéséhez kapcsolódó tájékoztatás, bevallásjavítás, bevallás átvétele, csekk kiadása, bankkártyás befizetés, ügyfél kapuval kapcsolatos ügyintézés. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres postonját érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Opatiába és Rijekába, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhetővé válik, helyi buszjáratokkal pedig a Krk-szigetet is megközelíthetik az utasok. Jelentősen nőtt a külföldi érdeklődés a Pannon Egyetem képzései iránt. Az intézménybe idén csak nem 900 nemzetközi hallgató jelentkezett, ami több mint kétszerese a tavalyi számnak. Az egyetem vezetése szerint a növekedéshez hozzájárult, hogy már 30 angol nyelvű képzést kínálnak, köztük mérnöki és természettudományos szakokat is. A cél, hogy néhány éven belül a hallgatók 10%-a külföldről érkezzen. A sajtótájékoztatón stratégiai együttműködéseket is bejelentettek. A budapesti Hidra szakképzőiskola hallgatói számára könnyebb továbbtanulási lehetőséget biztosítanak. Emellett a Nemzeti Diák Hallgatói és Szabadidős Sport Szövetség partnerségével a Pannon Egyetem lesz a 2026-os Be Active Night országos központi helyszíne. Az intézmény vezetése szerint az egyetem a tudományos eredmények mellett az egészséges életmód és a közösségi sport támogatására is kiemelt figyelmet fordít. Május 29-én pénteken különleges szabadtéri formában várja a borbarátokat a veszprémi Borszalon Garden Party. A szervezők célja, hogy a korábban sétáló kóstolóként ismert esemény a nyár előszobájaként is élményt adjon a vendégeknek, minőségi hazai és nemzetközi borokkal, valamint gasztronómiai különlegességekkel. A kínálatban több ismert borvidék, köztük Tokaj, Balatonfüred és Badacsony tételei is megjelennek, de Ausztriából, Olaszországból, Új-Zélandról, Argentínából és Franciaországból is érkeznek válogatások. A gasztronómiai élményt grillételek, prémium sonkák és sajtok, valamint különleges boros fagylaltok egészítik ki. A program része a Dubnicai Palota kiállításainak ingyenes tárlatvezetése is. Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvényt a palota belső tereiben tartják meg. Eredményes akciót hajtott végre a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság, miután kedden délelőtt alig fél óra leforgása alatt két körözött személyt is elfogtak Pápán. A rendőrök célzott ellenőrzéseket végeztek a városban, amikor az egyik intézkedés során egy 29 éves férfit igazoltattak. Az ellenőrzés során hamar kiderült, hogy a férfi ellen a pápai rendőrkapitányság adott ki elfogató parancsot lopás miatt. Nem sokkal később egy újabb körözött személy is lebukott, az 53 éves férfit a győri rendőrkapitányság körözte, őt szintén sikerült elfogniuk a rendőröknek.
1: Budapesten 12-13 fok környékén lehet mérni. Jelen pillanatban ennél melegebb nagyon nem is lesz, már a fővárosra csúcsértéknek 14 fokot ígértek a meteorológusok. Persze ehhez szórtan még némi csapadék előfordulhat, és a nap folytatásában is marad a borongós idő. Különben jelentős csapadékot a folytatásban leginkább az esti, éjszakai órákra ígérnek. Holnap is marad, legalábbis a nap első felében még biztosan a borongós idő, hajnalban 11 fok környékén lesznek a leghidegebb pillanatok, napközben viszont akár 20 fok is lehet, és a nap második felében holnap akár még egy picit süthet is a nap. És most nézzük az utak híreit is. Korábban baleset történt a Budaörsi úton kifelé a Zólyom utca köznél, ott jelen pillanatban tart a műszaki mentés a BKK infói szerint, egyébként egy picit lassabb is most arrafelé a közlekedés. Budapesten telítettebbek továbbá a forgalmi sávok a Kiskörúton és szakaszonként a Nagykörúton is, erre számoljanak az autósok. Fontos még arra is készülni, hogy ugye korábban volt két baleset is az M1-esen, véget értek a korlátozások, de azért a torlódás jelentősen lassan oszlik fel. Munkavégzés miatt lassul és szakaszosan torlódik a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé Bicske és Biatorbágy között. A 25-ös kilométertől Tatabányáig mozgótereléssel a külső sáv lezárása mellett dolgoznak. A munkavégzés mögött kialakult torlódás nagyjából 3 kilométeres lehet ezekben a pillanatokban. Fontos tudni, hogy a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, ismételten a gyalogosok és a kerékpárosok vehették birtokba a területet. Lezárták a hétvégére a félútpályát a 7. kerületi Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: A zene 2 óra után is velünk a hasznos információk mellett. Jó hétvégét kívánok a stúdióban, Karakas Balázs, és feldobom a hangulatot igazán kiváló felvételekkel. Jön majd a Eurythmics egyik örökzöldje, előtte viszont a dadogásáról híres Scatman John indít. Itt a Scatman's World! Scatman's World!

Styles és egy aktuális új dal, az American Girls itt a Sláger FM-en, ahol bizony vasárnap délután is pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan, és a borongós kedvünket egy picit fel lehet dobni, hogyha valami különlegesre vágynánk Budapesten, ami messze visz a megszokott múzeumi élményektől, hiszen ott a Néprajzi Múzeum legújabb időszaki kiállítása, ez a Szépség rítusai, toldísz és festés Amazóniában című tárlat, ami május 19-én nyit majd, és bőven lesz lehetőségünk megnézni, ugyanis egészen 2027. január 4-éig látogatható. És maga a tárlat egy olyan világba kalauzol el, amit a legtöbben csak a dokumentumfilmekből ismerünk. Az amazoniai Mebongekra, más néven Kajapó indiánok ünnepi és mindennapi életébe. Én kellemes időtöltést kívánok, hogyha kedvet kaptak volna hozzá. A svéd DJ producerrel Avicii-val a folytatásban, ez a Levels.

0: Pointer Sisters és a Jump itt a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Remélem, hogy a vasárnap délután azért mindenkinek lehet egy picit lassabb. Nem kell rohanni sehová, nem kell dolgozni, hanem mondjuk az ebéd után összeülhet egy picit a család, lehet közösen beszélgetni, megfejteni a világ dolgait, mondjuk társas játékozni, az is egy jó időtöltés. Ha pedig valamerre indulnának, akkor érdemes figyelni, ugyanis hamarosan a közlekedési hírekkel jelentkezem. Előtte pedig a New York-i születésű, de magyar zenész, Király Viktor érkezik. As a run.
1: I remember simple days, love you in simple ways, but now I'm cursed with this black heart.

0: Még elszórtan eshet az eső, esernyő esőkabát nélkül ne induljunk útnak, azért a szabadtéri programoknak nem éppen ideális a mai időjárás, sőt mi több, még megerősödhet az északnyugati szél is, így ha elindulnának, azért egy tavaszi kabátot érdemes magukkal vinni. Holnap leginkább az éjszakai órákban fordulhat elő csapadék, napközben ennek Budapesten már minimális lesz a valószínűsége. Helyenként élénk lehet az északi északnyugati szél. Kedden napos gomoly felhős idők váltják egymást a fővárosban, elszórtan még záporok, zivatarok lehetnek, de nem ez lesz már a jellemző. 14:30 után másfél perccel pedig a közlekedési hírekre is kitekintünk. Korábban a Budaörsi úton történt egy baleset, lehet, hogy arra felé még lassabb lehet az áthaladás. Egyes szakaszokon a Kiskörúton és a Nagykörúton is több az autós jelen pillanatban. Erről számoltak be hozzánk befutó információkból hallgatóink. Munkavégzés miatt lassul és szakaszosan torlódik a forgalom az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Óbarok és Bicske között. A 25-ös kilométertől Tatabányáig mozgó tereléssel a külső sáv lezárása mellett dolgoznak. A munkavégzés miatt a torlódás nagyjából 3 kilométeres. Ma van a Tour de Hungary 5. versenynapja, a mai szakasz Veszprém vármegyét érinti. A versenyzők Balatonalmádiból indultak, aztán áthaladtak Szentkirályszabadján, ezután Balatonfüred felé veszik az irányt, és észak felé haladva több kört tesznek Balatonszülős és Tótvázsony között. Ezek után a 77-es úton tekernek Nemesvámosig. Ezeken a szakaszokon azért lehetnek fennakadások, de érintik például a 73-as főutat is. Ezeken a részeken azért nagyon óvatosan, a sebességhatárok kiemelt betartásával közlekedjenek.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból.

Egyirányú, énekeltük együtt Pataki Attilával, és persze az Eddával, hiszen ez volt az Egyedül Blues a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek pörögnek változatosan. Többször meséltem már róla, de szerintem még mindig nagyon érdekes, hogy a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban elindul a Fű a Kávé kiállítás. Ez Bécs 1683-as ostromától a virágzó pesti kávéházakon át napjaink legújabb kávézási szokásáig kalauzolja a látogatót. A kávéillató időutazás az első pesti kávéméréssel kezdődik. Érinti a reformkort, ugye a legendás Pilvax kávéház világát, a kávéházak aranykorát, persze a szocialista presszókat, végül pedig a jelenkor legkifinomultabb technológiáit. Kávéárusok, kereskedők, rikkancsok, irodalmárok és modern baristák szerepét is kipróbálhatjuk. Hangfelvételek, ikonikus filmrészletek, anekdoták, játékok és interaktív elemek segítségével. Jó szórakozást kívánok ehhez is, és persze a folytatásban az Aerosmithhez is jön a gyűjt.

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatlanul.

Alex Warren új zenéje, a Fever Dream itt a Sláger FM-en, ahol bizony pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan. Nemrég beszéltem egy barátommal, ő mondta el, hogy elképesztő mód fáj a feje. Ennek az lehet az oka, hogy Budapestet jelen pillanatban is egy kettős fronti hatás érvényesíti, és azért ez sokatnál előhozhatja az ilyen jellegű problémákat. De itt van Wolf Kati, aki azért próbál ezeken enyhíteni. Jön a szerelem, miért múlsz?

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Most vagy soha! Itt a 24 órás Opel villámakció. Extra kedvezmények az Opel Wallisnál. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Opelért irány az Opel Wallis. Budapest Kerepesi út 85. Részletek opelwallis.hu.
2: Vágysz egy emlékezetes, hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollókőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánc de Ritmú tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
3: Problémát okoz kire rábízni a hollandi mártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandi mártás egy felhasználásra kész mártás. Akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Válassz a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
4: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
5: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
6: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
7: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
8: Joker napok jönnek a Petrányi Autónál. Nem blöffölünk. Ezek tényleg nagy ajánlatok. Petrányiautó.hu.
9: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalamb musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
10: A reklám után társadalmi célú reklám.
11: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70 kötőjel 1 kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
10: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Meghosszabbították a Váci úti felüljárónál balesetet okozó férfi letartóztatását. Budapesten megállt az ingatlan drágulás áprilisban. Dabas nyerte a futókörök napját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.

0: Három hónappal meghosszabbította a bíróság annak a 25 éves férfinak a letartóztatását, aki április elején halálos balesetet okozott a Váci úti felüljárónál, erősítette meg a fővárosi törvényszék. A rendőrség szerint a sofőr egy Audival nagy sebességgel feltehetően egy másik autóval versenyezve haladt, többször átlépte a záróvonalat és több járműnek is nekiütközött. Egy Toyota a felüljáróról is lezuhant. A 66 éves sofőr a helyszínen, az Audi 35 éves utasa a kórházban halt meg. A gyanúsított korábban 30 millió forintos óvadékot ajánlott fel, de ezt elutasították. A férfit halált okozó közúti veszélyeztetéssel gyanúsítják, amiért 5-10 év szabadságvesztés is kiszabható. Miközben országszerte még drágulnak az ingatlanok, Budapesten áprilisban megállt az áremelkedés, sőt hajszálnyit csökkentek is az árak. A fővárosi megtorpanást az októberben indult Otthon Start program árkorlátja okozza, amíg átad szabad további áremelésnek. Vidéken azonban más a helyzet, Pest vármegyében majdnem 18%-kal nőttek az árak egy év alatt. Míg a legnépszerűbb pesti kerületekben már 1,6 millió forint feletti négyzetméter árakkal találkozhatunk, a vidéki nagyvárosok rangsorát Debrecen vezet 1 millió 110 ezer forintos átlaggal. A szakértők szerint az év második felében a kereslet fokozatos élénkülése és több adásvétel várható. Több éves kényszerű kihagyás után augusztus 29-én visszatér a népszerű generáli OVT Duna átúszás, ahol 1000 amatőr és profi sportoló kelhet át Pestről Budára. A résztvevők a pesti Corvinus Egyetem mellől rajtolva a budai BME előtti versenyközpontnál érnek partot a várhatóan 23 fokos folyóban. A biztonságot a Pest vármegyei kutatómentőszolgálat 30 szakembere és 12 motoros mentőhajó garantálja a dunai vízirendészet előírásait betartva. Az esemény a generáli Night program sorozat részeként valósul meg, jelentkezni pedig a hivatalos weboldalon keresztül lehetséges erre az ikonikus belvárosi sportélményre. A szombaton rendezett futókörök napján 25 helyszínen több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt, akik összesen csak nem 90 000 kilométer teljesítettek. A szervezők beszámolója szerint a rendezvényhez minden helyszínen legalább 200-an csatlakoztak, noha az időjárás korán sem volt ideális. A települések közötti versenyt Budapest 18. kerületét és Gyömrőt megelőzve Dabas nyerte 10.898 kilométerrel. A szervezők a résztvevői visszajelzések alapján már most a jövő évi fejlesztéseken dolgoznak, céljuk pedig egy még több helyszínt megmozgató, még nagyobb országos sport ünnep létrehozása. Shaquille O'Neal is fellép július 11-én a hajógyári szigeten rendezett Buzz Paradise in the City egésznapos bulin. A négyszeres NBA bajnok DJ Diesel művész néven ad majd exkluzív szettet. A program délután 4-től este 10-ig tart, majd ezután afterparty jön. Shaquille O'Neal neve nem csak sportolóként ismert, tévéműsorokban, podcastokban, reklámokban is szerepelt, és az elmúlt években a Buzz Music egyik legnépszerűbb előadójává vált. A Koruc Levente Fodor Bence kajakpáros megnyerte az 500 méteres döntőt az olimpiai kvalifikációs kajakkenu világkupa sorozat brandenburgi állomásán, melyen a magyar versenyzők további 3 érmet, 1 ezüstöt és 2 bronzot gyűjtöttek a délelőtti finálékban. A kettes pályán küzdő magyarok féltávnál még csak a 3. helyen lapátoltak az ausztrálok és a németek mögött, de a múlt héthez hasonlóan az utolsó 200 méteren ezúttal is magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak, és ez most elég volt a győzelemhez.
1: 3 óra után 4 perccel továbbra is sokfelé esős az idő Pest megyében, és sokfelé fúj a szél. Bármikor eshet még, úgy érdemes azért tudnak indulni, hogy egy esernyő esőkabát van a tarsolyban. Egyelőre 11 fokot mutatnak a hőmérők a magyar fővárosban. Az éjszakai órákban is várható még csapadék, így hogyha esti programot terveznének, akkor szintén egy esernyő esőkabát azért egy szükséges kellék lehet. A mai időjárás nem éppen a kinti programokhoz ideális. Holnap már kevesebbet eshet, de azért a délelőtti órák még borongósan telnek. Közel 5 perccel délután 3 óra után pedig naná, hogy a közlekedési információkra is kitekintünk. Telítettebb forgalmi sávokkal találkozhatnak a Budaörsi út egyes szakaszain és a Hegyalja út bizonyos részein, de nehezített a közlekedés a Kiskörúton, a Nagykörúton, a nagyobb csomópontok környékén a Hungária körúton is lehetséges, hogy nehézkesebb az áthaladás. Egyes szakaszokon több az autós az Üllői úton, valamint a Rákóczi úton is. Nem az utak teljes hosszán, de azért a belvároshoz közelebbi részeken ott is nehezített az átkelés. Arra számíthatnak, hogy a a pesti alsórakpartot lezárták a hétvégére az Erzsébet híd és a Margit híd között, ismételten átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak ezt a szakaszt. Ha a rakparton szeretnének időt nyerni, akkor érdemesebb lehet szerintem legalábbis a budai oldalt választani. Lezárták a hétvégére a félútpályát a 7. kerületi Dohány utcában, a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt, a Nagy Diófa utcában is forgalmi korlátozásokra kell készülni. Mától rendezvényt tartanak a Hung Expo-n, a környéken erősebb lehet a forgalom, a BKK azt javasolja, hogy használják a 10-es autóbuszt, hiszen ez most sűrűbben indul.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Jó hétvégét, a stúdióban Karakas Balázs, maradok egészen este hatig, hozok egy csomó információt, többségében azért pozitívakat igyekszem összeszedni, és mindezek mellett a legnagyobb slágereket változatosan. The Cardigans, Loveful, előtte viszont a legendás Rick Astley-t.

napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

Justin Bieber és a Daisies. Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Vasárnap délután csak egy kis pozitívumra vágyunk, és szerencsére abból van jó néhány. Képzeljék el, elkészült egy új beltéri zárt közösségi kerékpártároló a 4. kerületi Virág utca egyik társasházában. A modern és biztonságos helyiségben 32 kerékpár számára alakítottak ki tárolóhelyet, erről számol be az itt lakunk. A fejlesztés célja, hogy kényelmes és biztonságos megoldást biztosítson a társasházban élő kerékpárosok számára a biciklik tárolásához. A tároló használata modern beléptető rendszerrel nyílik. Az ajtó egy telefonszám segítségével nyitható, a kijutást meg egy ajtógomb segíti. Hát ezt tényleg kitalálták. Bízom benne, hogy minél több ember fogja ezt tudni kellőképpen és komfortosan hasznosítani. Nálunk pedig a folytatásban egy olyan dal, amit sosem felejtünk el. Jön az Uptown Funk, Mark Ronson és Bruno Mars közöse.

0: ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

Most és a Harni, itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan egy borongósnak ígérkező vasárnap délutánon is hozzuk az igazán jó zenéket. Ilyenkor nehéz szabadtéri programokat szervezni, de hogyha egy kis mozgásra lenne szükség, abban én bizony segíthetek. Ugyanis Michael Jacksonnak erre a dalára szerintem tökéleteset lehet táncolni. Azt mondják egyesek, hogy a kor szükségleteit nagyon-nagyon túlszárnyalta. Nem csak ez a dal, hanem maga az album is teljesen a jövőben mutató volt. Jackótól most a Bad érkezik.

0: Jelenleg borult az idő Budapesten, 12 fokot mutatnak a hőmérők, olyan északi-északnyugati nagyjából a szél, ami időnként megélénkül, úgyhogy lehet számítani arra, hogy néhol bizony élénkebb, erősebb széllökésekkel is találkozunk. Ez főleg autóban lehet érdekes, hiszen ha például előzünk egy párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten mondjuk egy kamiont vagy egy nagyobb járművet, annak szélárnyékából kikerülve azért érhetnek meglepetések. Mára leginkább marad a borongós idő, de estére az éjszakai órákra visszajöhet még a csapadék. Hajnalban holnap 11, napközben 20 fok valószínű. Na, hogy az utak híreit is megnézzük a folytatásban. A Budaörsi úton és a Hegyalja úton picikét lassabb lehet a haladás, de arra számíthatunk, hogy a Kiskörúton és a Nagykörúton is telítettebbek a forgalmi sávok, és szakaszonként a Hungária körgyűrűn is több az autós. Egyes részeken a Rákóczi úton is nehézkesebb lehet az áthaladás, készüljenek arra, hogy ott egy picikét tovább tarthat Albóbb eljutni. Az M1-esen erős a forgalom Hegyeshalom felé, Bicske és Szárliget között, valamint távolabb a komáromi szakaszon is. Telítettek a sávok, így sok helyen csak araszolva halad a kocsisor. Budapesten lezárták ugye a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak ezt a részt. Az 5. kerületi Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számíthatnak, és a hétvégére lezárták a félútpályát a 7. kerületi Dohány utcában is, a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. Ezen túl még a Nagy Diófa utcában is forgalmi korlátozásokra kell készülni. Óvatosan a Hung Expo környékén, ott rendezvényt tartanak, a szokásosnál többen kóricálhatnak arra felé.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: moviba anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

Rockzene nagyágyúi, ők voltak a Guns N' Roses és a Paradise City itt nálunk a Sláger FM-en, ahol bizony a legnagyobb slágerek pörögnek valóban változatosan. Nem árt arra felkészülni, főleg az agglomerációból közlekedőknek, hogy karbantartás lesz, van a Szentendrei hívvonalán. Ezen a hétvégén is dolgoznak egyébként, és bizonyos átalakításokkal találkozhatunk. Például a Kokáért a hív csak a Batthyány tér és a Békás megyer között jár, a kimaradó szakaszon H5A és H5E pótlóbusz, valamint a 855-ös, 860-as, 861-es, 862-es buszok közlekednek. Egyébként Szentendre és Pomáz, illetve Szent István telep között az eljutás a Budakalász Budai útnál történő átszállással lehetséges. Nyilván vannak még itt változások, de ami a legérdekesebb, hogy holnaptól mi minden lesz, mert hogy holnaptól a hív kb. Este 10 után csak a Batthyány tér és a Békás megyer között jár, a kimaradó szakaszon a H5-ös pótlóbusz fog közlekedni. A H5-ös pótlóbuszról Pomáz autóbuszállomásról induló helyközi buszokra a Pomáz Dózsa-György utca megállónál át tudnak közvetlen szállni, szóval azért ez is ki van találva. Érdemes azért elindulás előtt ennek pontosan utána járni, és természetesen nem csak a hív kap el minket, hanem a legjobb zenék is. A Bugsy Brothers Company-től most a lámpás következik.

MC, Bees and Honey, Show Me Love. Korszakunk egyik kedvence itt a Sláger FM-en. Nálunk a legnagyobb slágerek hallhatóak valóban változatosan. Jó hétvégét, jó pihit kívánok mindenkinek. Azért abban bízom, hogy nem kell nagyon meggyászolni a hétvégét, és a holnap az leginkább pozitívumokkal telhet majd, és akár olyan új kihívásokkal, amik szintén előre visznek minket. A hírek például biztosan, hamarosan ezeket hallgatjuk, előtte pedig még a Republik egyik jó lendületes felvétele, ha itt lennél velem.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Fezen, Székesfehérváron.
2: Július 19-21.
1: Azaria, Jude Law, Halott pénz
2: és sokan mások.
1: A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
2: Jegyek.
1: Fezenfesztivál.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja?
11: Ha megkeresik telefonon vagy online,
10: kérjük, mondja el.
11: Sláger FM.
10: Sláger FM.
12: Köszönjük!
11: A reklám után

Rövid idő alatt két körözöttet kaptak el a rendőrök Pápán. Tovább emelkedett a lángos ára a Balatonnál. Veszélyes lőszfalon dolgoznak Balatonkenesénél. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Eredményes akciót hajtott végre a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alosztálya, miután kedden délelőtt alig fél óra leforgása alatt két körözött személyt is elfogtak Pápán. A rendőrök célzott ellenőrzéseket végeztek a városban, amikor az egyik intézkedés során egy 29 éves férfit igazoltattak. Az ellenőrzés során hamar kiderült, hogy a férfi ellen a pápai rendőrkapitányság adott ki elfogató parancsot lopás miatt. Nem sokkal később egy újabb körözött személy is lebukott, az 53 éves férfit a győri rendőrkapitányság körözte, őt szintén sikerült elfogniuk a rendőröknek. Már tavaly is érezhetően megdrágult a balatoni lángos, a sima változat sok helyen bőven 1000 forint fölé került, míg a sajtos tejfölösér több büfében egy

0: Édárát kellett otthagyni. Az idei szezonban erre még újabb emelések rakódtak rá, így a népszerűbb feltétes változatok ára helyenként már 3000 forint körül mozog, de akár a 4000 forintot is megközelítheti. Egy négytagú család esetén ma már könnyen 15000 forint körüli összeg maradhat ott egy balatoni büfében, ha mindenki feltétes lángost és italt kér. Egy sajtos tejfölös lángos ára több helyen 2500-3000 forint körül alakul, ehhez pedig italonként további 1000-1500 forint társulhat, így a végösszeg gyorsan elszaladhat. A tervek szerint alpin technikával rézsűzik a Balatonkenesei löszfal felső partfal szakaszát, omladékfogó rendszereket építenek ki, valamint több védelmi vonalat is kialakítanak. A munkálatok része a veszélyes kiszáradt vagy megdőlt fák eltávolítása is, miközben a beruházásról szóló tájékoztatás szerint a kivitelezés során fokozott figyelmet kell fordítani az élővilág védelmére és a fészkelési időszakokra. A Balaton keleti medencéjében húzódó magas löszfalak régóta problémát jelentenek. A meredek partfalak Balaton Fűzfőtől Balaton Kenesén és Balaton Akaratján át egészen Balaton Világosig több helyen is mozgásveszélyesek. A térségben korábban is történtek omlások, 2013-ban például Balaton Kenesén egy Partalja utca ingatlant kellett kiüríteni, miután a fölötte húzódó löszfal megcsúszott, a tanösvény egy része pedig beomlott. 10 nap alatt 4500 program és 5-6000 művész várja a fesztiválozókat a 35. Művészetek völgyében, július 24-e és augusztus 2-a között Kapolcson, Vigánt, Petenden, valamint Talján, Dörögdön. Vigánt, Petenden várja a fesztiválozókat Hobó és a Kaláka Vers udvar, valamint a Cirque de Tókert is, ahol a Danubia zenekar jóvoltából új szimfonikus feldolgozásokat hallhat a közönség. A Papagéno klasszik udvarban finn-holland vendégek és spanyol barokk kórus is bemutatkozik. Vigánt, Petend és Kapolcs közt a sétányt kivilágították, így alig negyed óra alatt biztonságosan át lehet sétálni egyik településről a másikra. Kapolcson a Művészvölgy kúriánál beszélgetős programokkal készülnek, a településen kap helyet idén is a Buda udvar, valamint az alapító Márta István is számos emlékidéző programmal készül. A legnagyobb befogadó képességű panoráma színpadon fellép mások mellett az Esti Kornél, az Elefánt, a Bagosi Brothers Company, a Carson Coma, a 30Y, a Belga, a Kispál és a Borz, a Punani Masszív, az Analóg Balaton, a Quimby és Jude Law. Újabb látványos és szimbolikus állomásához érkezett a Veszprémi Várnegyed felújítása. Május 10-én visszakerültek a Piarista templom harangjai a megújult templomtoronyba. A Piarista templom tornyában eredetileg több harang is szólt, azonban az első világháború idején kettőt elhurcoltak. Az egyetlen megmaradt harang mellé most két új készült, így ismét három harang hangja töltheti be a Veszprémi Várnegyedet.
1: Esős, felhős idő nagyjából ez várható a folytatásban Budapesten. A délutáni órákban 13-14 foknál nem lesz melegebb a fővárosban. Nem épp a kinti programokhoz passzol a mai időjárás. A nap folyamán észak-nyugat felől folyamatosan megerősödik majd a szél. Hétfőn aztán helyenként még kialakulhat eső, zápor, néhol akár még zivatar is. Nálunk Budapesten legfőképpen az éjszakai órákig érkeznek csapadékosnak. Holnap Pest megyében már csak elszórtan valószínű némi zápor, viszont élénk lehet majd az északi észak-nyugati szél holnap is. Most pedig érkeznek az utak hírei a Sláger FM-en. Sajnos baleset történt a Hungária körúton az Árpád híd felé az Ajtósi Dürer sornál. Ha tehetik, akkor mindenképpen kerüljék el azt a szakaszt. Ezen túlmenőleg az M0-as autóút északi szektorán a 11-es főút végcsomópontjához közel az M3-as felé két személy autó karambolozott. A 76-os kilométernél lezárták a külső sávot, torlódásra készülhetnek ezen a szakaszon. Budapesten jelenleg több az autós a Budaörsi úton, de jelentősebb az autós forgalom a Kis körúton, illetve a Hungária körgyűrűn, és szakaszonként a Rákóczi úton és az Üllői úton is néha-néha meglassulhat a forgalom. Erős a forgalom az M1-es autópályán is a Hegyeshalom felé vezető oldalon Szárliget és Tatabánya között, és távolabb a Komáromi szakaszon is. Az útinform szerint telítettek a sávok, így sok helyen csak arra szólva tudnak közlekedni. Számolják ezt bele a menetidőbe. Budapesten pedig le van zárva a pesti alsó rakpart, ugye az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszon, mert ahogy az lenni szokott, átadták a területet a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Rengeteg jó zene és hasznos információ, ezzel készülök a következő 60 percben. Jó hétvégét kívánok a mikrofonnál, Karakas Balázs, és igyekszem az infókat is a pozitívabb hírek szemszögéből nézni, úgyhogy érdemes velem maradni. Én, ha megszólt, addig adja a lendületet.
2: legnagyobb slágerek változatosan a

0: Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy. De szerettük Bobby McFerrin felvételét. A 80-as évek egyik ikonikus klasszikusa szólt itt a Sláger FM-en. Hamarosan Taylor Swift-től az Opelite is megérkezik, és persze csomó, csupa pozitívum. A közlekedési kultúra napja alkalmából avatták fel a BRFK közlekedésrendészeti főosztály Hungária körúti épülete előtt kialakított új kerékpáros szervizpontot. Ennek az a célja ugye, hogy az esetlegesen felmerülő kisebb műszaki hibák esetén gyors és könnyen hozzáférhető segítséget nyújtson, ezáltal is hozzájárulva a biztonságos közlekedés feltételeinek javításához. Az a létesítmény kisebb, kerékpáros problémák megoldására alkalmas. A nap 24 órájában díjmentesen elérhető a karbantartó pont. És persze nem csupán gyakorlati segítséget biztosít, hanem azt a fontos üzenetet is közvetíti, hogy a kerékpáros közlekedés a korszerű, élhető városok alapvető eleme. Ha esetlegesen önök is biciklisek, szeretnek kerékpározni, érdemes lehet arra elmenni és megnézni, hogy mit tud az új rendszer. És persze nálunk addig is Taylor Swift felvételét hallgatni. Újdonság az Opelite.
2: Ez a...
3: Hey guys, it's Taylor. And that's when I told you it's
2: a legnagyobb slágerek. Változatosan.

Pici Talter, hazai csapata, La Louisiana és a Ha élni felejtek. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Mindjárt közlekedési hírekkel és időjárási infokkal is jelentkezünk, de még előtte itt egy brit énekes, aki 2002-ben vált híressé, miután megnyerte a Brit Pop Idol tehetségkutató műsor első szériáját. És ezt a hírnevet később sem hagyta kárba veszni, hiszen a 2010-es évek elején egy ilyen zenével lepett meg minket. Will Young, milyen szántó felvétele? A Jealousy?

0: Sokfelé elállt az eső Pest vármegyében, de hűvös van, 13 fokot mutatnak a hőmérők, és egyelőre kitart a borongós idő. Az előrejelzések szerint a nap hátralévő részében is ebben lehet részünk. Az éjszakai órákban még jöhet némi csapadék Budapestre. A holnap hajnal 11 fokkal indul, és a nap első felében még javarészt marad a borongós idő, időnként a szél megélénkülhet. Napközben holnap a csúcshőmérsékleti értékek 20 fok környékén alakulnak, és azért a késő délutáni órákban már időnként kisüthet a nap, úgyhogy a tavasz nincs elveszve. Mint ahogy a közlekedési infók sincsenek elveszve, ezeket nézzük itt a Sláger FM-en. Korábban volt egy baleset a Hungária körúton, ott már szerencsésen megszűnt a forgalmi akadály, úgyhogy fellélegezhetnek az ottani autósok. Arra viszont azért lehet készülni, hogy vannak pontok, ahol jelenleg is lassabb az átkelés, ilyen például a Kiskörút és a Nagykörút egyes szakaszai, illetve az Üllői út és a Rákóczi út bizonyos a belvároshoz közelebb eső részei. Legyenek körültekintőek ezeken a szakaszokon. Erős a forgalom az M1-es autópályán is, Hegyeshalom felé tart a térségében, valamint távolabb a komáromi szakaszon. Telítettek a sávok, így sok helyen csak araszolva halad a kocsisor. Az M0-es északi szektorán a 11-es főút végcsomópontjához közel az M3-as felé két személy autó karambolozott össze. A 76-os kilométernél lezárták a külső sávot, aki arra indulna, torlódásra számíthat. A hétvégén Zuglóban, a Kolozsvár utcában, a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávon haladhat a villamospálya karbantartása miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Addig Élés a Sugar Daddy, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Napjaink egyik hatalmas felvétele után nem sokára a 80-as évek egyik örökzöldje is szól Laura Brenningen előadásában. Mindeközben, ha már újdonságok, képzeljék el, május végén kezdődik majd a Kelenvölgyi Közösségi Ház átfogó korszerűsítése. Megoldják a műszaki biztonságot, a falvizesedési problémákat is korszerűsítik az épületgépészetet, megújulnak ott a közösségi terek, teljesen megszépül például a színházterem és az emeleti klubszobák, a földszinten pedig egy rugalmasan használható dupla méretű közösségi teret alakítanak ki. A teljes földszinti rész akadálymentes közlekedésre alkalmas lesz, de új kényelmi funkciók is jönnek, hiszen modern bútorokat szereznek be, a látogatók számára pedig zárható, mobiltöltőállomásokkal felszerelt értékmegőrzőket és mobiltöltőállomásokat helyeznek ki. A tervek szerint ez 2026 őszére el is készül, szóval nem kell rá sokat várni. Nálunk pedig a tervek szerint jönnek a legnagyobb slágerek változatosan, ahogy ígértem, a 80-as évek egyik felejthetetlen zenéje. Laura Brenningen énekel, tőle már a Self Control hallható a Sláger FM-en.

BPM-eket a maximumig tekertük Jennifer Lopezzal és David Guettával. A Save Me Tonight szólt. A Sláger FM-et hallgatják, amiért hálások vagyunk. 5 órakor pedig friss információk érkeznek majd, aztán közlekedési hírek. Nézzük azt is, hogy milyen idő lesz. És persze addig még itt van két belevaló srác, akik elképesztő nagy sztárok itthon. A Walmart, tőlük pedig a Színvak. Csak

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
2: Problémát okoz kire rábízni a hollandi mártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandi mártás egy felhasználásra kész mártás. Akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Válassz a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
3: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollókőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz Del Ritmo tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
4: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
5: Jönnek a Joker napok a Petrány Autónál. Ilyen ajánlat ritkán kerül kézbe. Petrányiautó.hu.
6: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
7: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportág választó és nagy hangszer választó a Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sporták és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere is fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
8: A reklám után társadalmi célú reklám.
9: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70 kötőjel 1 kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
8: Társadalmi célú reklámot hallottak.
10: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Magyar Péter azonnali távozásra szólította fel a kúria elnökét. A szakma képviselőivel egyeztetnek az új kormány egészségügyi és oktatási miniszterei. Az aszály miatt kevesebbet kaszál a főkert májusban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Magyar Péter azonnali távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét. A kormányfő felidézte, hogy a kúria szombaton közleményben próbálta cáfolni, hogy Varga Zsé András a magyar emberek pénzén rendelt magának elnöki lakosztályt a költözés előtt álló kúria új épületében, az egykori Néprajzi Múzeumban. A miniszterelnök fotókkal illusztrálva felsorolt néhányat a luxusról, amelyet a kúria szerinte letagadott. Többek között aranyozott plafon az elnöki szobában, gondosan kiválasztott márványlapok az elnök fürdőben, üvegtetővel fedett téli kert pálmákkal a bírói klub előtt, új teraszok parlamentre nyíló csodás kilátással. A kormányfő korábban jelezte, az egészet ki fogják vizsgálni, főleg, hogy a kivitelező Market építő ZRT nemrég jelezte, túlmunkát kell végeznie. A kúria azzal védekezik, hogy az építkezést még az előző vezetés hagyta jóvá. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint e területen kritikus a helyzet. Közölte, a jövő héten egyeztetnek a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértáblát

0: rendezéséről tárgyaljanak. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara pénteken átadott helyzetértékelő dokumentumából idézve megállapította, több tízezer szakdolgozó hiányzik, a hiányzó ápolók száma meghaladja a 30 ezret. A hiány pedig még nagyobb is lehet, hiszen a szakdolgozók átlag életkora 47,3 év, 25 ezren már 58 év felettiek. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társ területeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk záró nyilatkozatában, a PS vasárnapi közleménye szerint. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter látogatása a PS szombaton tartott kongresszusán azt jelzi, hogy a tárcavezető és az új kormány fontosnak tartja a szakmával és az érdekképviseletekkel folytatandó párbeszédet. Mint írják, ajánlásaik nagy többsége egybevág a tárcavezető rövid távú elképzeléseivel. Egyebek mellett sürgetik az ágazati szociális párbeszéd intézményeinek felállítását, a nevelést és oktatást közvetlenül segítők béremelését, valamint a tankönyv rendelés felszabadítását. Két új felvétel került nyilvánosságra a budapesti közlekedés veszélyeiről. Az egyik videón egy Opel sofőrje akadályoz egy másik autóst az M3-as bevezetőn, míg a másikon egy szabálytalan autós majdnem elüt egy kerékpárost a keleti pályaudvarnál. A két olvasói videót a budapesti autósok szerkesztőségéhez küldték be. A hatóságok az elmúlt időszakban több nagy visszhangot kiváltó ügyben is eljártak. Egy veszprémi esetnél például az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott egy sofőrrel szemben, aki egy vita után szándékosan vágott be egy másik autó elé, majd állóra fékezett. A szokatlanul csapadék szegény tavaszi hónapokat követően Budapesten az elmúlt évtizedekben eddig nem tapasztalt aszály várható. A szárazság miatti károk enyhítése érdekében a főkert, a külterületeken, valamint a fővárosi ingatlanok és a kiemelt parkok zöld felületek eddig is ritkábban kaszált gyep felületein felfüggeszti a kaszálásokat. A társaság az új eljárásrend szerint mostantól csak ott végzi tovább a megszokott rendszerességű kaszálást, ahol közlekedésbiztonsági szempontok miatt szükséges beavatkozni. A szabadidős tevékenységeknek is helyszínt biztosító parkokban a főkert csökkenti a kaszálások gyakoriságát, és a gyepet akár 5 cm-rel is magasabban tartja.
1: Ma egy kettős fronti hatás érvényesül Budapesten. A keleti ország részben inkább a meleg, a nyugatiben pedig inkább a hideg fronti jellegű tünetek lehetnek a dominánsok. Mi meg itt vagyunk az ország közepén, képzelhetjük, mi lehet a légkörben. Fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, görcsös és gyulladásos jellegű panaszok is előfordulhatnak. Egyeseknél szédülés, rosszulét, légzési problémák is felléphetnek. Sőt, mi több, az időnként megélénkülő szél okán a fejfájásos panaszok, ingerlékenység, nyugtalanság tünetek is felerősödhetnek, szóval kitartást! Most pedig nézzük a friss ropogós közlekedési információkat. Budapesten a Kiskörúton és a Nagykörúton telítettebbek a sávok, helyenként a Hungária körúton is, és szakaszonként a Rákóczi úton is lassabb lehet az autózás. Számoljanak arra, hogy erős még a forgalom az M1-es autópályán is Hegyeshalom felé a komáromi szakaszon. Budapesten a 2-es, a 2B és a 23-as villamos nem közlekedik a Boráros tér és a Kossuth Lajos tér között járműhiba miatt. A BKK a 15-ös és a 223-es busz igénybevételét ajánlja. Autósok tudjanak róla, hogy a hétvégére ugye lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, ismét a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik birtokba a területet. Lezárták a hétvégére a félútpályát a 7. kerületi Dohány utcában, a Nagy Diófa utcánál, ott elektromos közműépítést végeznek. Rendezvényt tartanak a Hung Expo-n, a környéken a Szokottnál is erősebb forgalomra készülhetnek. Lezárták a 8. kerületi Bezerégyi utcát a Kis József utca előtt, mert beszakadt az útpálya. Jó utat kívánok, vigyázzunk egymásra!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Hozom a jó zenéket a következőkben is. Hello, Karakas Balázs vagyok, és még ezt a 60 percet együtt tölthetjük. Hamarosan mesélek majd a feneketlen tó környéki beruházásokról, felújításokról, amik ugye végbe mentek, de mi a helyzet ott most? Mindjárt nézzük, előtte jön a Rákszelt.

Egyáltalán is a Blood Run, én ez a Sláger FM, játsszuk a legnagyobb slágereket változatosan. Mindjárt Shakira érkezik, és a 2010-es foci VB himnusza. Mindezen túl ugyebár nagyon sokan tapasztalták, hogy elkészült a feneketlen tó környéke. Két hónap alatt gyakorlatilag a telepített növények és a parkhasználók belakták a területet. Annak dacára, hogy egyébként az elmúlt két hónap rendkívül asszályos volt, a szokásos tavaszi csapadék mennyiség csupán töredéke hullott a fővárosban, a területen vetett fűmagból beállt, és jelenleg hasonló zöldjebb felület alakult ki, az évelő növények pedig beborították a számukra kialakított tárgyásokat. Noha én nem jártam ott, de egyébként láttam a képeket az interneten, amik elkészültek, annyira nyugodt és annyira szép maga az egész hely, hogyha valaki ott lakik a környéken, és csak szeretne magának egy 20 percet a világ zajától távol, akkor ez azért egy jó hely lehet. Amúgy a beruházás keretében teljesen automata öntözőhálózatot alakítottak ott ki, nem csoda, hogy szép lett. És az sem csoda, hogy mi jó zenéket játszunk, hiszen ezt már megszokhattuk, ahogy ígértem, Shakira érkezik most, és a Waka Waka.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: Fred és a Pain and Glory, itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel valóban változatosan, és a zene nem állhat meg. Purple Disco Machine megint előjött, húzigálta a potmétereket, vigyorgott egyet, és megint a slágerlista kilire sikerült varázsolni egy dalt. Új életet lehet a Hertz ikonikus zenéjébe. Maga a Hertz rajongók is odáig vannak ezért a remixért. Itt a Wonderful Life.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A jelenlegi előrejelzések szerint a nap hátralévő részében is kitart a borongós, felhős, néhol esős idő Pest megyében és a környéken, így érdemes kalkulálni a nap hátralévő részére. Holnap maradhat még a csapadék, leginkább az éjszakai hajnali órákban várható némi esőzés Budapesten. A légmozgás időnként holnap megélénkülhet, és persze azért záporok, zivatarok még bármikor meglephetnek minket. Hűvös lesz a hajnal, 11 fok környéki minimum értékeket mérhetünk. Holnap napközben aztán viszont feljebb kúszik a hőmérő higanyszála, hiszen akár már 20 fok is lehet a fővárosban. 5:30 is elmúlt már, a Sláger FM-en a közlekedési információk is érkeznek. Budapesten néhol telítettebbek a sávok a Kiskörúton és a Nagykörúton, egyes szakaszokon a Hungária körúton, valamint a Rákóczi úton is lassabb lehet a haladás. Viszont jó híreket is mondjak, a 2-es, a 2B, az N2-es és a 23-as villamosok ismét a teljes útvonalukon közlekednek. A budapesti autósoknak fontos tudni, hogy lezárták a hétvégére a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, ismét a gyalogosoké és a kerékpárosoké a terület. Mától rendezvény zajlik a Hung Expo-n, a környéken a Szokottnál is erősebb forgalomra készülhetnek. Lezárták a 8. kerületi Bezerégyi utcát a Kis József utca előtt, mert beszakadt az útpálya. A 12. kerületben a Bürök utcában, az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással halad egy sávon, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, ott vízvezeték javítási munkálatokat hajtanak végre. Jó utat kívánok, vigyázzunk egymásra!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: My name is Benson Boone.
1: Ez

Bogi felvétele a Viola szólt itt a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek pörögnek valóban változatosan. Én nagyon reménykedem abban, hogy június első hétvégén jó lesz az idő Budapesten. Már csak azért is, mert június 6-án szombaton délután 3 órától a Schwab-hegyi Jókai kertben Mesélő fák címmel tartanak majd kert és irodalom történeti szakvezetést a Jókai kert természetvédelmi területén. Az egykori birtok nem csak természeti szempontból különleges helyszín, hanem ugye szorosan összefonódik Jókai Mór személyével is, aki közel 50 éven át élt és alkotott ezen a részen. A séta során megismerhetjük az író, szenvedélyes kertészgazda oldalát, bejárhatjuk a kedves fáinak környékét, a rózsakertet, a présházat, de még a borospincét is, miközben ugye történetek elevenednek meg Jókai Schwab-hegyi mindennapjairól, úgyhogy érdemes lehet ezt kihasználni majd esetleg, hogyha van hozzá kedvük, egy kicsi kis pihenés, kikapcsolódás a hétköznapokban. Ebben persze én is segíthetek, egy kis nosztalgiával karöltve, hiszen a 90-es évek egyik klubkedvence a Lábústól a Sweet Dreams, most a folytatásban. Sweet.

awe. Minden, amit szeretünk.

Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Hamarosan este 6 óra lesz, én mára köszönöm az elmúlt 6 óra hosszas figyelmet ezzel. De ahogy az lenni szokott, vasárnap este 6 óra lesz pillanatokon belül, tehát érkezik Kovács Áron és Kisó a slágerlistával, jó zenékkel, izgalmas történetekkel, úgy, ahogy azt szoktuk. Én mára köszönöm a figyelmet a Magna Cum Laude-val, tőlük jön a Gyerünk Tavasz, Karakas Balázs kicsekkol, szép vasárnap estét!

0: vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
1: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
2: Hőhullám, hangulat ingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe, a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makkadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

Hosszabb nyitvatartással készül az SZIA határidőre a NAV. Közvetlen vonattal lesz elérhető Veszprémből az Adria. Megduplázódott a külföldi jelentkezők száma a Pannon Egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az SZIA bevallás benyújtásának elősegítése céljából a NAV Veszprém vármegyei központi ügyfélszolgálata május 18-a és 20-a között hétfőtől szerdáig 8 óra 30-tól 18 óráig fogadja az ügyfeleket. Kedden a rendkívüli nyitvatartási időben a kizárólag SZIA bevallás ügyintézéséhez kapcsolódó ügyek intézhetők, személyi jövedelemadó bevallás teljesítéséhez kapcsolódó tájékoztatás, bevallásjavítás, bevallás átvétele, csekk kiadása, bankkártyás befizetés, ügyfél a kapuval kapcsolatos ügyintézés. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres postonját érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Opatiába és Riekába, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhetővé válik, helyi buszjáratokkal pedig a Krk-szigetet is megközelíthetik az utasok. Jelentősen nőtt a külföldi érdeklődés a Pannon Egyetem képzései iránt. Az intézménybe idén csak nem 900 nemzetközi hallgató jelentkezett, ami több mint kétszerese a tavalyi számnak. Az egyetem vezetése szerint a növekedéshez hozzájárult, hogy már 30 angol nyelvű képzést kínálnak, köztük mérnöki és természettudományos szakokat is. A cél, hogy néhány éven belül a hallgatók 10%-a külföldről érkezzen. A sajtótájékoztatón stratégiai együttműködéseket is bejelentettek. A budapesti Hidra

0: Képzőiskola hallgatói számára könnyebb továbbtanulási lehetőséget biztosítanak, emellett a Nemzeti Diák Hallgatói és Szabadidős Sport Szövetség partnerségével a Pannon Egyetem lesz a 2026-os Be Active Night országos központi helyszíne. Az intézmény vezetése szerint az egyetem a tudományos eredmények mellett az egészséges életmód és a közösségi sport támogatására is kiemelt figyelmet fordít. Május 29-én pénteken különleges szabadtéri formában várja a borbarátokat a veszprémi Borszalon Garden Party. A szervezők célja, hogy a korábban sétáló kóstolóként ismert esemény a nyár előszobájaként is élményt adjon a vendégeknek, minőségi hazai és nemzetközi borokkal, valamint gasztronómiai különlegességekkel. A kínálatban több ismert borvidék, köztük Tokaj, Balatonfüred és Badacsony tételei is megjelennek, de Ausztriából, Olaszországból, Új-Zélandról, Argentínából és Franciaországból is érkeznek válogatások. A gasztronómiai élményt grillételek, prémium sonkák és sajtok, valamint különleges boros fagylaltok egészítik ki. A program része a Dubnicai Palota kiállításainak ingyenes tárlatvezetése is. Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvényt a palota belső tereiben tartják meg. Eredményes akciót hajtott végre a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság, miután kedden délelőtt alig fél óra leforgása alatt két körözött személyt is elfogtak Pápán. A rendőrök célzott ellenőrzéseket végeztek a városban, amikor az egyik intézkedés során egy 29 éves férfit igazoltattak. Az ellenőrzés során hamar kiderült, hogy a férfi ellen a pápai rendőrkapitányság adott ki elfogató parancsot lopás miatt. Nem sokkal később egy újabb körözött személy is lebukott, az 53 éves férfit a győri rendőrkapitányság körözte, őt szintén sikerült elfogniuk a rendőröknek. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Lezárták a 8. kerületben a Bezerédi utcát a Kis József utca előtt, mert beszakadt az útpálya. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak. Útszükületre kell készülni a Bemrakparton a Szilágyi Dezső tér után, mert vízvezetéket javítanak. A 3. kerületben a Donát utcában burkolatot javítanak az autóbusz végállomáson, ezért a 243-as autóbusz terelt útvonalon jár, nem érinti a Dunát utca megállót, de 243A jelzéssel minibusz közlekedik Békásmegyer és a Dunát utca között. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton, sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Az M6-os autópályán befelé a 6-os főúti le- és felhajtót lezárták az új körforgalom kialakítása miatt, a 6-os főúton a forgalom irány nyomként egy sávban haladhat. Mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
2: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Elérkeztünk a top 20-hoz. Orsi Mörsz a múltból hoz dalokat, a hétsztárja pedig Orsi Mörsz. Olli.
3: Befejezted?
2: Jó, tehát válogassátok ki, valami jó lesz. Tehát, hogy van egy Orsi meg egy Olli, ezt felváltva jönnek. Ez itt a lényeg, meg van egy Opel is, ami Wallis plusz a slágerlista. És ha már a hülye neveknél tartunk, Charlie XCX és az Apple a 20. Édes jó Istenem, egy bunyós pityúért mit nem ad.

0: Felix Jenő és Sushi Walk With Me a 18. és közben Fastboy a Good Life-val a 19. Na, hát Fastboy után jöjjön akkor egy Pin Up Girl, Orsi. Volt P a végén.
1: Visszapillantó.
2: 1990 májusában Madonna a csúcson volt. A Vogue 3 hétig vezette az amerikai slágerlistát, és több mint 30 országban lett number one. Ez volt az a dal, amitől mindenki pózolt a tükör előtt. És most mi is megtehetjük. Jön a Vogue Madonna stílusában.

0: Madonna és a de szerettem a klipjét. Ebben még a fiúk is olyan szépek voltak, hogy randira hívtam volna néhányat, de komolyan pedig én aztán nagyon makas heteró. Na mindegy, ebben ne menjünk bele.
1: Azt hiszem igaza van.
0: Lényeg az, hogy ez egy jó klip volt. Érkezik a hét sztárja, Olly Murs. 2014-ben Demi Lovatoval sikerre vitte az Up című számot. Up, down, funk you up, up, ez nem az, de az is egy jó szám. 2016-ban újra összeállt az öt tagú Take That, és a vendége volt a Hyde Parkos koncertjükön a srácoknak. Akkor ott hatan voltak, csodálatos lehetett. Egykori foci karrierje miatt gyakran hívják sportműsorokba vendégkommentárnak. Na, egyébként jobban jársz hittel, elmondom. Tehát az, hogy te küzdesz a pályán, miközben mások elmondják, hogy mitől vagy szar, az sokkal rosszabb, mint mikor nem te vagy a pályán, és elmondod a másikról, hogy mitől szar.
1: Fogja be a száját, mert őrizetbe veszel.
0: Valahogy úgy érzem, hogy nem biztos, hogy megéri azt a pénzt, ami miatt te abban a helyzetben vagy ott a füvön.
1: Nem tudom.
0: Nem? Na mindegy. A lényeg az, hogy szívesen kommentál, és a divat világba is belekóstolt. Ezt is Robbie Williamsnek köszönheti. Robbie-nak saját márkája van, és 2012 nyugat-német márka. 2012-ben Olly volt az őszi-téli kollekció kampányarca. De ez milyen barátság már, amikor a saját ruhamárkádnak érted behívott csicskának a haverodat? Vagy kapd már fel a sállam, mert érted, keresek egy kis pénzt az arcoddal. Na, gyere már, neked is jó lesz, hát nem keres senki. Take That koncert is mikor volt már?
2: Szórakoztató sztori volt.
0: Miért, hogy engedjük el? Túl a barátságon már.

0: Johnson és a Do It Again, a 15. David Guetta és a One Republic I Don't Wanna Wait-je pedig a 16. Orsi érkezik, mert valami múltbélitől nem hagyja nyugodni.
1: Visszapillantó.
2: Hihetetlen, de 60. születésnapját ünnepli Janet Jackson, és még mindig elképesztő formában van. A Jackson család legfiatalabb tagja már 7 évesen színpadon volt, és a saját útját járva az egyik legnagyobb női előadóvá vált. Most egy ikonikus dala szól, Together Again, jöhet az érzelem, jöhet Janet.

0: Jackson és a Together Again. Oh, minden párnak, aki újra összejött, csókolom a kezét, és tartsátok meg egymást, ez nagyon fontos. Nincs kacsingatás több, a válla fölött nem stírolod a szaxofonost, mint a dalban. Szóval köszi, Orsi, Janet Jackson és a Together Again. Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. A hét szárja pedig továbbra is a legalább annyira ismert, mint Michael Jackson, Polymers. Bah, vicceltem. Könyvet is kiadott, kettőt. 2017-ben már ő segítette a tehetségeket mentorként a Brit Voice tehetségkutatóban, majd 2024-ben kiszállt. Ma saját rádiós műsora van, remélem egyszer ő is beszél rólam, mert ez itt nagyon egyoldalú. Olli, azért, szedjük már össze magunkat, jó?
1: A pénz nem probléma.
0: Tudom, kis osztag, kis foci, meg kis mikrofon, de hát na, az neked is van. 2025-ben új albummal tért vissza, melynek címe a Knees Up. Hú, te jó!
1: Tényleg?
0: Nagy kár volt kihagyni, de még bepótolhatom. 14. közben Martin Garrix, Matty Szatkós, Bars, Butterflies-a 6 helyet rontottak, de végül is nagyon szép eredmény így is.

0: és a B-minor 12-dik, Teddy Sims pedig ránk várta az ajtót a 13-on, Orsi pedig jön és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 2006-ban, azaz 20 évvel ezelőtt volt Rácz Gergő nagy slágere, a Bennünk a világ. Akkor a rádiós lista 21. helyén szerepelt, de nálunk most ez a number one, legalábbis a lelkünkben biztosan. Indítom is.

0: világ. Hú, ez egy komoly, hogy is a patológiás eset lehetett, na mindegy. A lényeg az, hogy köszönjük Rácz Gergőnek.
1: Köszönöm.
0: Közben bejött egy kisgyerek a stúdióba, de mindjárt kitessék vele. Na, én itt már képzem a jövő rádiósait, jó?
1: Jó.
0: De azért megyünk tovább, mint az állat. Heidi Klumot sürgősségére kellett vinni, miután súlyos izomszakadást szenvedett. De legalább neki van. Ez is valami.
1: Ez igaz.
0: A modell egy hirtelen mozdulat után érzett erős fájdalmat, vajon melyik hirtelen mozdulat lehetett az? Az állapota pedig egyre rosszabbodott. Az orvosok szerint komoly sérülést szenvedett, ezért azonnali kezelésre volt szükség. Ezt egyébként Maradona is érezte, amikor nagyobb volt a beívelés, mint kellett volna, hogy azonnali kezelésre van szükség.
1: Legyen óvatos.
0: Tudjátok, van az Isten keze gól. Mindegy, ez csak egy ilyen focis hasonlat, ez az egy, amit ismerek, úgyhogy gondoltam elsütöm.
2: Magában tényleg van valami.
0: Heidi később már humorosan próbálta kezelni a helyzetet, de a fájdalom általában nagyon erős volt. Legalább olyan erős lehetett, mint amikor tudjátok, Brian May kertészkedett és elszakadt a farizma.
2: Mi van?
0: Komoly muskát leátültetés lehetett. Na, valami ilyesmi van a Heidi Klumnak is, már hogy farizma biztosan, meg egy szakadás is, pihenés és rehabilitáció vár rá. A rajongók természetesen azonnal aggódni kezdtek érte. Biztos azért megy rehabre?
3: Nem kell mindet elvinni, amit beszélnek.
0: Na, megjött a cukros bácsi. Most mértük 15, úgyhogy gyorsan el kell menni futni, vagy egy kis inzulin.

0: Sugar Daddy az időjárás és közlekedés után pedig folytatjuk majd méghozzá a legjobbakkal, a top 10-zel, amikor is folytatódik az Opel-val és Lagerlista.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Meghosszabbították a Váci úti felüljárónál balesetet okozó férfi letartóztatását. Budapesten megállt az ingatlan drágulás áprilisban. Dabos nyerte a futókörök napját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 3 hónappal meghosszabbította a bíróság annak a 25 éves férfinak a letartóztatását, aki április elején halálos balesetet okozott a Váci úti felüljárónál, erősítette meg a fővárosi törvényszék. A rendőrség szerint a sofőr egy Audival nagy sebességgel feltehetően egy másik autóval versenyezve haladt, többször átlépte a záróvonalat és több járműnek is nekiütközött. Egy Toyota a felüljáróról is lezuhant. A 66 éves sofőr a helyszínen, az Audi 35 éves utasa a kórházban halt meg. A gyanúsított korábban 30 millió forintos óvadékot ajánlott fel, de ezt elutasították. A férfit halált okozó közúti veszélyeztetéssel gyanúsítják, amiért 5-10 év szabadságvesztés is kiszabható. Miközben országszerte még drágulnak az ingatlanok, Budapesten áprilisban megállt az áremelkedés, sőt hajszálnyit csökkentek is az árak. A fővárosi megtorpanást az októberben indult Otthon Start program árkorlátja okozza, amíg átad szabad további áremelésnek. Vidéken azonban más a helyzet, Pest vármegyében majdnem 18%-kal nőttek az árak egy év alatt. Míg a legnépszerűbb pesti kerületekben már 1,6 millió forint feletti négyzetméter árakkal találkozhatunk. A vidéki nagyvárosok rangsorát Debrecen vezet 1 millió 110 ezer forintos átlaggal. A szakértők szerint az év második felében a kereslet fokozatos élénkülése és több adásvétel várható. Több éves kényszerű kihagyás után augusztus 29-én visszatér a népszerű generáli OVT Duna átúszás, ahol 1000 amatőr és profi sportoló kelhet át Pestről Budára. A résztvevők a Pesti Corvinus Egyetem mellől rajtolva a budai BME előtti versenyközpontnál érnek partot a várhatóan 23 fokos folyóban. A biztonságot a Pest vármegyei kutatómentőszolgálat 30 szakembere és 12 motoros mentőhajó garantálja a dunai vízirendészet előírásait betartva. Az esemény a generáli Night program sorozat részeként valósul meg, jelentkezni pedig a hivatalos weboldalon keresztül lehetséges erre az ikonikus belvárosi sportélményre. A szombaton rendezett futókörök napján 25 helyszínen több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt, akik összesen csak nem 90 ezer kilométer teljesítettek. A szervezők beszámolója szerint a rendezvényhez minden helyszínen legalább 200-an csatlakoztak, noha az időjárás korán sem volt ideális. A települések közötti versenyt Budapest 18. kerületét és Gyömrőt megelőzve Dabas nyerte 10 800

0: 98 kilométerrel. A szervezők a résztvevői visszajelzések alapján már most a jövő évi fejlesztéseken dolgoznak, céljuk pedig egy még több helyszínt megmozgató, még nagyobb országos sportünnep létrehozása. Shaquille O'Neal is fellép július 11-én a hajógyári szigeten rendezett Buzz Paradise in the City egésznapos bulin. A négyszeres NBA bajnok DJ Diesel művész néven ad majd exkluzív szettet. A program délután 4-től este 10-ig tart, majd ezután afterparty jön. Shaquille O'Neal neve nem csak sportolóként ismert, tévéműsorokban, podcastokban, reklámokban is szerepelt, és az elmúlt években a Buzz Music egyik legnépszerűbb előadójává vált. A Kuruc Levente Fodor Bence kajakpáros megnyerte az 500 méteres döntőt az olimpiai kvalifikációs kajakkenu világkupa sorozat brandenburgi állomásán, melyen a magyar versenyzők további 3 érmet, 1 ezüstöt és 2 bronzot gyűjtöttek a délelőtti finálékban. A kettes pályán küzdő magyarok féltárnál még csak a 3. helyen lapátoltak az ausztrálok és a németek mögött, de a múlt héthez hasonlóan az utolsó 200 méteren ezúttal is magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak, és ez most elég volt a győzelemhez. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Lezárták a 8. kerületben a Bezerédi utcát a Kis József utca előtt, mert beszakadt az útpálya. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak. Útszükületre kell készülni a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert vízvezetéket javítanak. A 3. kerületben a Donát utcában burkolatot javítanak az autóbusz végállomáson, ezért a 243-as autóbusz terelt útvonalon jár, nem érinti a Dunát utca megállót, de 243 A jelzéssel minibusz közlekedik Békásmegyer és a Dunát utca között. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton, sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Az M6-os autópályán befelé a 6-os főúti le- és felhajtót lezárták az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom irány nyomként egy sávban haladhat. Mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a vasárnapi visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
2: Los Angeles! Akarom mondani, itt van velem a jövő generációja, a jövő rádiósa, aki így mondja...
3: Heaven

0: hét sztárja pedig a szülinnapos Olly Murs. Folytatjuk az Opelval is lágerlistát Accenttel, Sarah Misha Millerrel, ez a Tonleaf Kylie, és a tizedik van még mit mondanod, kisfia?
1: Legendő!

0: Dance the Dead Dance, a 8. Ed Sheeran és a Kamera, a múlt heti bronzérmes, a 9. Na de Orsi jön és hozzá, amit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Emiliana Torrini 49. születésnapját ünnepli. Az izlandi énekesnő 2009-ben robbant be a Jungle Drummal, amit azóta is lehetetlen nem dúdolni. A dalnak van egy sajátos ritmusa, olyan, mint egy kis belső dob, ami nem hagy nyugodni. Jön Emiliana és a Jungle Drum.

0: Torrini és a Jungle Drum. Milyen név ez? Emiliana Torrini. Olyan, mint egy... Nem tudom mi. Emiliana Torrini.
1: Még nem tudom pontosan.
0: Egy híres torreador felesége, de nem az, hogy túl kézenfekvő. Akkor legyen mondjuk egy ilyen száraz tészta gyáros.
2: Kiváló.
0: A híres Emiliana Torrini féle tészta. Köszi Torrini.
3: Befejezte?
0: Egyébként ez itt az Open Wall-i slágerlista, csak megéheztem. Érkezik a hét sztárja, Olly Murs. Utoljára beszélgettünk róla, szóval az eddigek alapján úgy tűnhet, hogy egy tündérmese az élete, ami hát részben igaz, de azért ő is megküzdött a démonjaival. 2015-ben depresszióval és alkohol problémákkal küzdött,
1: csak ne.
0: Aztán 2016-ban már pánikrohamok is gyötörték, és a mai napig terápiára jár, igaz, mostanság csak havi egyszer.
4: Talán az is elég.
0: Igen, mert minden terápia olyan kimerítő, hogy utána muszáj benyomnia, és ez legalább egy hónap mire újra el tud menni, tehát hogy valószínűleg ezért.
4: Szép munka.
0: Na mindegy, Olly Mursnek szurkolunk, mondanám, hogy ne barátkozol Robbie Williams, de aztán már ő is józa, meg ő is tiszta, úgyhogy akkor viszont igen. Minden esetre legyél szerencsés, get lucky, 7. Loy.
5: Nem mondtam, hogy nem bízom benned, de az sem, hogy igen, pedig nem.

0: helyen Ed Sheeran, és az azt hiszem a hatodik, Orsi pedig azt hiszem, hogy jön még egy párszor, még kétszer biztosan.
1: Visszapillantó.
2: 2006-ban a mai napon a slágerlista 35. helyén a Nox szerepelt méghozzá most következő dallal, Túl a Varázshegyen. Úgyhogy visszarepülünk a tündérmesébe, varázslat indul.

0: és a túl a Barázs hegyen. Köszönjük szépen! Ez valamilyen szexuális dologra utal, ez a túl a Varázs hegyen.
1: Tiltakozom!
0: Persze, mert már túl vagy a Varázs hegyen.
1: Tiltakozom! Bírónő kérem!
0: Azért túl sokat nem kell, mert akkor nem jön vissza az a Varázs hegy.
2: Csendesen!
0: Na ez itt még mindig az Opelval is legelista, ahol Sarah Brightman majdnem az űrbe ment.
3: Na csak!
0: Ő ugye egy opera énekesnő, és egyben az űrutazás megszállottja. Ugye magas hangokat énekel, és hát ugye a hangokkal együtt is magasba tör. Éveken keresztül készült arra, hogy turistaként eljusson a nemzetközi űrállomásra, még komoly kiképzéseken is részt vett Oroszországban, aminek végül is annyi hatása lett, hogy a vodkát nagyon bírja. Végül a küldetés anyagi és családi okok miatt meghiúsult. Rájött, hogy a 4-es-6-ossal menni egy kört az olcsóbb, mint az űrutazás, vagy mi? Hát milyen családi ok lehet?
2: Ez magánügy.
0: De azt mondja, hogy nem mondott le az álomról. Ez az anyagi meg családi ok, ez nem az, hogy elhagyta a csávója, akinek sok pénze volt? Valami ilyesmit sejtek, de rossz indulatú vagyok. Az interjúban arról beszélt, hogy gyerekkor óta lenyűgözi a világűr és az emberi felfedezés határainak kitolása. Az emberekkel való kitolás sem utolsó szórakozás egyébként. Szerinte az űrutazás egyszerre félelmetes és gyönyörű, nem csak szerinte van így, ez nagyjából mindenki szerint. Kevés operaénekes mondhatja el magáról, hogy majdnem asztronauta lett, írja a hír, miközben szerintem minden operaénekes elmondhatja magáról, hogy majdnem asztronauta lett, csak ugye kit mi választott el tőle.

0: Taylor Swift és az Ophelia a negyedik helyen, Orsi jön és hozza amit a hét sztárjáról. Ezt most rövidre fogtam.
1: Visszapillantó.
2: 42 éves lett Olly Murs, és 2009 óta tudjuk a nevét, a brit X-faktor döntőse volt. Azóta színpadon, tévében, slágerlistán egyaránt otthon van. A Troublemaker 2012-es sikerdal, amit Florida fűszerezett meg. Jön is, mert néha jó

Lady Gaga feljavult a 8. helyre a The Dead Dance-szel. Loi a 7. a Get Lucky-val a 7-en. Egy Sheeran 6. az Assisem-mel. Lady Gaga varázslata az 5. volt jó. Taylor Swift-et pedig nemrég hallottuk az Ofillikus dalával a 4. Na és akkor nézzük ki a bronzérem. Ray Dalton és a Blood Running. A múlt heti aranyérmesünk a 7.

0: és a Blood Running bronzérmes. És itt van velünk Chris bronzérmes is, Chris Brown, akinek megszületett a negyedik gyereke. Tá-tá-tá-tám! Imáron négyszeres apa lett, ugyanis megszületett a negyedik gyerek. Jelenlegi párjával ünnepli az új jövevény érkezését, és a hírek szerint teljesen oda van a kisbabáért. Mi mást lehetne mondani, hát egy kisbaba cuki, főleg, hogyha van kinek aztán odaadni, miután kicugiskodtuk magunkat.
1: Mi?
0: Igen, az apáknál ez így van azért, tehát nem baj az, hogy van egy asszony, akinek oda lehet adni.
1: Micsoda?
0: Brownnak már több kapcsolatában is születtek gyerekei, és az utóbbi években sokkal családcentrikusabb életet él. A közeli ismerősök szerint most kifejezetten nyugodt és kiegyensúlyozott időszaka van. Hála jó Istennek, most ezt úgy fölborítja a baba, mint az állat, mindegy.
1: Igaz.
0: Chris Brown már örült neki, hogy van egy nyugodt időszaka, erre jön egy baba. Hát az általában nem szokott segíteni. Egy ideig titokban tartották, a rajongók pedig természetesen, ahogy kiderült, gratulációkkal árasztották el az énekest, pedig van egy fogadásom rá, hogy ő pont ugyanazt csinálta, mint én, a gyerek létrejöttével kapcsolatban, csak szórakozott.
1: Így igaz.
0: Mi apák így vagyunk ezzel, szegény anyák meghordják ezt az egészet, de segítsük őket, amit csak tudjuk, drága barátom, ezt fontosnak tartom. Minden nőnek gyerekek, látod, kis pocak van, akkor is átadod a helyet, ha csak bekajált, oké?
1: Okay? Oké.
0: Ez nagyon fontos. A hölzös a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je pedig a második.

0: és a Purple Disco Machine Wonderful Life-ja maradt a második helyen, köszönjük szépen, és akkor kutyások,
1: igen,
0: kutyások és cicások, hozzátok fordulok most, ugyanis kutyával kiderül, hogy tényleg jobb-e az alvás, mert sokan alszanak kutyával.
1: Mi van?
0: Komolyan, friss kutatás szerint sok ember biztonságosabban és nyugodtabban alszik, ha a kutyája mellette van az ágyban. Szakértők szerint a kutyák jelenléte csökkenteti a stresszt és a szorongást, emiatt könnyebb lett az elalvás is. Ugyanakkor nem mindenkinél működik jól a közös alvás, mert az állat mozgása vagy horkolása könnyen megzavarhatja a pihenést, nem mintha emberekkel ez nem így lenne. Az orvosok szerint főleg allergiásoknak és érzékeny alvóknak érdemes óvatosnak lenniük. A kutya tulajdonosok többsége azonban így is ragaszkodik a közös éjszakához. Sokan egyszerűen családtagnak tekintik a kedvencüket. Amit részben meg tudok érteni, részben meg át a fene tudja. Azért nem baj, ha van egy kutyád, de nem baj, hogy az ágyadban nem állat van. Vagy hát nem úgy állat, aki. Szóval értitek?
2: Igen, azt hiszem.
0: Na ennyi volt már az Opel-val és Lagerlista rossz kutyák, mondjatok valamit, hát ha valaki befogad benneteket.
2: Elnézést, de nem aludtam legalább 68 órája.
0: Tehát tétet nem tennék rá. Minden esetre köszönjük, hogy itt voltatok. Élen, Hippaton, Norma Jean Martin, Harry Potter és az Out My Head. A negyedikről kapaszkodott te idáig, én pedig az ajtóba kapaszkodom, mert már itt se vagyok, de nem sokára találkozunk, úgy egy hét múlva. A Janza Katának meg mondjátok meg, hogy csókoltatom, remélem ezt is meghallgatta. Különben minek tépem itt a számot, de komolyan.
1: Ez igaz.
0: Fizetés semmi, szex semmi, meg csak itt sztárolom. Mindegy.

0: Jövő héten pénteken 16 órakor jön a friss lágerlista Kovács Áronnal és Kisóval. Opelval is lágerlista. Csak a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30

0: Tokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
1: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
2: Ordugulás, nátha, Lulimarin HA. Xilometazolin tartalmú orspré hialuronsavval és tengervízzel. Felnőtteknek és gyermekeknek is. Lulimarin HA. Ne szokjon hozzá az orduguláshoz. Vény nélkül kapható gyógyszer. Forgalmazza a Goodwill Pharma. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
4: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
5: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
3: Sláger FM. Sláger FM.
6: Köszönjük.
7: A reklám után.

Rövid idő alatt két körözöttet kaptak el a rendőrök Pápán. Tovább emelkedett a lángos ára a Balatonnál. Veszélyes lőszfalon dolgoznak Balatonkenesénél. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Eredményes akciót hajtott végre a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alosztálya, miután kedden délelőtt alig fél óra leforgása alatt két körözött személyt is elfogtak Pápán. A rendőrök célzott ellenőrzéseket végeztek a városban, amikor az egyik intézkedés során egy 29 éves férfit igazoltattak. Az ellenőrzés során hamar kiderült, hogy a férfi ellen a pápai rendőrkapitányság adott ki elfogató parancsot lopás miatt. Nem sokkal később egy újabb körözött személy is lebukott, az 53 éves férfit a győri rendőrkapitányság körözte, őt szintén sikerült elfogniuk a rendőröknek. Már tavaly is érezhetően megdrágult a balatoni lángos, a sima változat sok helyen bőven 1000 forint fölé került, míg a sajtos tejfölösért több büfében egy kisebb ebéd árát kellett otthagyni. Az idei szezonban erre még újabb emelések rakódtak rá, így a népszerűbb feltétes változatok ára helyenként már 3000 forint körül mozog, de akár a 4000 forintot is megközelítheti. Egy négytagú család esetén ma már könnyen 15000 forint körüli összeg maradhat ott egy balatoni büfében, ha mindenki feltétes lángost és italt kér. Egy sajtos tejfölös lángos ára több helyen 2500-3000 forint körül alakul, ehhez pedig italonként további 1000-1500 forint társulhat, így a végösszeg gyorsan elszaladhat. A tervek szerint alpin technikával rézsűzik a Balatonkenesei lőszfal felső partfal szakaszát, omladékfogó rendszereket építenek ki, valamint több védelmi vonalat is kialakítanak. A munkálatok része a veszélyes kiszáradt vagy megdőlt fák eltávolítása is, miközben a beruházásról szóló tájékoztatás szerint a kivitelezés során fokozott figyelmet kell fordítani az élővilág védelmére és a fészkelési időszakokra. A Balaton keleti medencéjében húzódó magas lőszfalak régóta problémát jelentenek. A meredek partfalak Balaton Fűzfőtől Balaton Kenesén és Balaton Akaratján át egészen Balaton Világosig több helyen is mozgásveszélyesek. A térségben korábban is történtek omlások, 2013-ban például Balaton Kenesén egy Partalja utca ingatlant kellett kiüríteni, miután a fölötte húzódó lőszfal megcsúszott, a tanösvény egy része pedig beomlott. 10 nap alatt 4500 program és 5-6000 művész várja a fesztiválozókat a 35. Művészetek völgyében, július 24-e és augusztus 2-a között Kapolcson, Vigánt, Petenden, valamint Talján, Dörögdön. Vigánt, Petenden várja a fesztiválozókat Hobó és a Kaláka vers udvar, valamint a Cirque du Tókert is, ahol a Danubia zenekar jóvoltából új szimfonikus feldolgozásokat hallhat a közönség. A Papagéno klasszik udvarban finn-holland vendégek és spanyol barokk kórus is bemutatkozik. Vigánt, Petend és Kapolcs közt a sétányt kivilágították, így alig negyed óra alatt biztonságosan át lehet sétálni egyik településről a másikra. Kapolcson a Művészvölgy kúriánál beszélgetős programokkal készülnek, a településen kap helyet idén is a Buda udvar, valamint az alapító Márta Istváni számos emlékidéző programmal készül. A legnagyobb

0: elfogadó képességű panoráma színpadon fellép mások mellett az Esti Kornél, az Elefánt, a Bagosi Brothers Company, a Carson Coma, a 30Y, a Belga, a Kispál és a Borz, a Punani Masszív, az Analóg Balaton, a Quimby és Jude Law. Újabb látványos és szimbolikus állomásához érkezett a Veszprémi Várnegyed felújítása. Május 10-én visszakerültek a piarista templom harangjai a megújult templomtoronyba. A piarista templom tornyában eredetileg több harang is szólt, azonban az első világháború idején kettőt elhurcoltak. Az egyetlen megmaradt harang mellé most két új készült, így ismét három harang hangja töltheti be a Veszprémi Várnegyedet.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megvannak a Tisza új EP képviselői, sajátból bérelt irodákba költöztetik a MÁV több részlegét. Van, ahol 8 hónapot kell várni egy szakrendelésre, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. A Tisza Bogdán Csabát és Weisz Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. A kormányfő hozzáteszi, Bogdán Csaba mechatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika filológia szakon is diplomát szerzett. Európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak. Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King's College-en. Szakmai célkitűzésének tekinti, hogy nemzetközi tapasztalatait, stratégiai szemléletét és globális kapcsolatrendszerét hazánk fejlődésének szolgálatába állítsa. Lázár János tárcájának a döntése értelmében saját tulajdonú ingatlanokból a magánszereplőtől bérelt 13. kerületi Metropol irodaházba költözik a MÁV több részlege, köztük a központi forgalomirányító, tudta meg több egymástól független forrásból a Telex. A költözés hírét a MÁV is megerősítette a lapnak, tájékoztatásuk szerint a korábbi építési és közlekedési minisztérium döntése értelmében több körben 550 munkavállalójuk kerül majd át a bérelt irodaházba. A portál értesülése szerint a költözés érinti a ma a keleti pályaudvar mellett a saját tulajdonú Kerepesi út 14-ben, illetve Kerepesi út 16-ban lévő néhány éve nagy költséggel kialakított központi forgalomirányító központot, emellett a tavaly január elején létrehozott országos havária központ és a Metropol irodaházba kerülne. Hiába vált országosan szabadon választhatóvá a szakrendelésekre történő online időpontfoglalás, továbbra is szélsőségesek a várakozási különbségek, erre jutott saját elemzésében Kovácsi Zsombor egészségügyi jogász. Vizsgálata szerint ugyanazon szakmán belül továbbra is előfordulnak akár 6-8 hónapos eltérések a várakozási időkben. Például most májusban bőrgyógyászatra a fővárosban előfordul, hogy 248, Tapolcán 137 napot kell várniuk a rászorulóknak. Az urológiai rendelésre várakozóknak sem könnyebb, ők Veszprémben 196, Pápán 141 nap múlva kaphatnak időpontot. Az úgynevezett egészségablak alkalmazáson keresztül a paciensek lakó- és tartózkodási helytől függetlenül az ország bármely pontjára foglalhatnak időpontot. A múzeumok társadalmi szerepét hangsúlyozza az idei Múzeumi Világnap, amelyet 1977 óta minden év május 18-án rendeznek meg. Bár a hétfő hagyományosan szünnap a múzeumokban, a Budapesti Néprajzi Múzeum május 18-án rendkívüli nyitvatartással várja a látogatókat. A Magyar Nemzeti Galériában a Világnapon a Dolce Vita, Itália élménye 2 évszázad magyar művészetében című időszaki kiállítást tekinthető meg. A nyíregyházi Sóstói Múzeumfaluban hétfőn az iskolás csoportokat várják, akik a Nem Ócska, Csak Régi címmel meghirdetett programon ismerhetik meg a falusi ember praktikáit a fenntarthatóság jegyében. A nagy sportág választó és nagy hangszerválasztó az ország egyik legnagyobb ingyenes sportélmény programjaként várja a gyerekeket május 29-én és 30-án. A rendezvényen több mint 100 sportág és 25 hangszer próbálható ki. Szakképzett edzők és zenei oktatók segítik a felfedezést, miközben élsportolókkal és olimpikonokkal is lehet találkozni. A programok mindkét

0: Nap 9 és 17 óra között várják a látogatókat Kőbányán. A labdás, ütős és küzdő sportoktól kezdve egészen a vízi vagy akár művészi mozgásformákig minden megtalálható a palettán. A kínálatban biztosan szerepelnek hazánk legnépszerűbb sportágai is, mint a labdarúgás, úszás, vízilabda, vívás, kézilabda és kajakkenu.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: legnagyobb slágerek. Változatosan.
1: A szürke ház falakra rászakadt már az est.

0: valahol alszik már egy apró. És gyerünk.
1: Sláger FM.

egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1. Sláger FM Veszprém.

0: Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Meghosszabbították a Váci úti felüljárónál balesetet okozó férfi letartóztatását. Budapesten megállt az ingatlan drágulás áprilisban. Dabos nyerte a futókörök napját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 3 hónappal meghosszabbította a bíróság annak a 25 éves férfinak a letartóztatását, aki április elején halálos balesetet okozott a Váci úti felüljárónál, erősítette meg a fővárosi törvényszék. A rendőrség szerint a sofőr egy Audival nagy sebességgel feltehetően egy másik autóval versenyezve haladt, többször átlépte a záróvonalat és több járműnek is nekiütközött. Egy Toyota a felüljáróról is lezuhant. A 66 éves sofőr a helyszínen, az Audi 35 éves utasa a kórházban halt meg. A gyanúsított korábban 30 millió forintos óvadékot ajánlott fel, de ezt elutasították. A férfit halált okozó közúti veszélyeztetéssel gyanúsítják, amiért 5-10 év szabadságvesztés is kiszabható. Miközben országszerte még drágulnak az ingatlanok, Budapesten áprilisban megállt az áremelkedés, sőt hajszálnyit csökkentek is az árak. A fővárosi megtorpanást az októberben indult Otthon Start program árkorlátja okozza, amíg átad szabad további áremelésnek. Vidéken azonban más a helyzet, Pest vármegyében majdnem 18%-kal nőttek az árak egy év alatt. Míg a legnépszerűbb pesti kerületekben már 1,6 millió forint feletti négyzetméter árakkal találkozhatunk, a vidéki nagyvárosok rangsorát Debrecen vezet 1 millió 110 ezer forintos átlaggal. A szakértők szerint az év második felében a kereslet fokozatos élénkülése és több adásvétel várható. Több éves kényszerű kihagyás után augusztus 29-én visszatér a népszerű generáli OVT Duna átúszás, ahol 1000 amatőr és profi sportoló kelhet át Pestről Budára. A résztvevők a pesti Corvinus Egyetem mellől rajtolva a budai BME előtti versenyközpontnál érnek partot a várhatóan 23 fokos folyóban. A biztonságot a Pest vármegyei kutatómentőszolgálat 30 szakembere és 12 motoros mentőhajó garantálja a dunai vízirendészet előírásait betartva. Az esemény a generáli Night program sorozat részeként valósul meg, jelentkezni pedig a hivatalos weboldalon keresztül lehetséges erre az ikonikus belvárosi sportélményre. A szombaton rendezett futókörök napján 25 helyszínen több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt, akik összesen csak nem 90 000 kilométer teljesítettek. A szervezők beszámolója szerint a rendezvényhez minden helyszínen legalább 200-an csatlakoztak, noha az időjárás korán sem volt ideális. A települések közötti versenyt Budapest 18. kerületét és Gyömrőt megelőzve.
0: Most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1. Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
1: Shaquille O'Neal is fellép július 11-én a hajógyári szigeten rendezett Bass Paradise in the City egész napos bulin. A négyszeres NBA

Veszprémben és környékén a legnagyobb slágereket hallod, akkor biztosan a Sláger FM-et hallgatod. 103.1. Sláger FM Veszprém.

Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM.

0: Parkolási díjjal sújtaná a nehezebb villanyautókat. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Videó készült arról, ahogy egy óriási méraj egy budapesti pláza üvegfalához tapadt. Annyi sárga-fekete rovar gyűlt össze, hogy dongásuk még az utcazajt is elnyomta. Sokan emiatt nem mertek kilépni a bevásárlóközpontból. Bár a képek első látásra valóban ijesztőek, a felvétel készítője azt mondta az egyik kereskedelmi csatorna híradójának, hogy nem voltak agresszívak. A pláza üzemeltetői azt közölték, hogy a mély család néhány óra múlva továbbállt, problémát nem okoztak, senkit nem csíptek meg. Az utóbbi hetekben Debrecenben és Hajdúhatházon is készültek felvételek a kaptárukat elhagyó nagy rajokról, amelyek váratlan helyeken bukkantak fel. Boros Péter méhész a jelenséggel kapcsolatban elmondta, májusban szaporodnak a méhek, és ilyenkor több ezer fős családok keresnek maguknak új otthont. Csődbe ment a Travel Teachers Kft. Utazási iroda. Budapest főváros kormányhivatala visszavonta a cég működési engedélyét. Az ügyvezető tulajdonos e-mailben értesítette az érintett ügyfeleket. Ebből derült ki, hogy a cég március végétől kötelezően előírt szakmai vezető nélkül maradt, a növekvő forgalom miatt pedig be kellett volna emelni a vagyoni biztosítékot, aminek pénzügyi feltételeit már nem tudták teljesíteni, számolt be róla az Utazó Majom. Az utazási iroda cégvezetője levelében azzal nyugtatta az utasokat, hogy a jövőbeni utazások előkészítését rendben zajlott, a repülőjegyeket és a szállásokat kifizették, a tömeges visszatérítési igényeket azonban a közösségi médiában elindult pániknak tulajdonítja, amely szerinte végzetesen megrendítette a cég likviditását. A fővárosi közgyűlés által elfogadott parkolási rendelet alapján 2027-től dupla parkolási díjtételt fizetnek a nehezebb villanyautók a fővárosban. A rendelet nem különbözteti meg a hagyományos belső égésű motorral szerelt, illetve a tisztán elektromos meghajtású járműveket, így hamarosan a 2000 kg feletti villanyautók is kétszeres árat fizethetnek a fővárosban. Írta a közleményében Marsi Norbert, a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület elnöke. Az intézkedés visszavetheti az elektromos autók terjedési ütemét, pont abban a városi környezetben, ahol a legnagyobb szükség lenne a közlekedésből eredő káros anyag kibocsátás csökkentésére. Továbbá sarcolja a környezetbarátabb technológiába fektető autótulajdonosokat, így a technológiai felárért fizető e-autó tulajdonosokra újabb teher hárul, ami összességében nem egyezik a környezetbarát Budapest koncepcióval sem, írta a szakember. Külföldi és hazai néptánc, népzenei és világzenei együttesek közreműködésével rendezik meg a 31. Duna Karnevált június 12-e és 19-e között Budapesten, melyen látványos programokkal és gálával mutatják be a Kárpát-medence és a világ gazdag népzenei táncos örökségét. A fesztivál helyszínei a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, a Kobuci kertben, az Erzsébet-ligeti színházban, a Margit-szigeti szabadtéri színpadon és Budakalászon lesznek. A tájékoztatás szerint a Nemzetközi Népművészeti Fesztiválon fellépmások mellett a Duna Művész Együttes, a Magyar Állami Népi Együttes, a Nyírség és a Balaton Tánc Együttes és az idén 50 éves Kóló zenekar is. A programsorozatra Brazíliából, Bulgáriából, Lengyelországból, Spanyolországból, Szlovákiából és Türkmenisztánból érkeznek néptánc csoportok. Jakob Söderqvist nyerte a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyt, amelynek vasárnapi záróetapján Tim Merlier diadalmaskodott. Az összetett legjobb magyarjaként a 9. Walter Attila érdemelte ki a fehér, Fetter Erik pedig a legjobb hegyi menőnek járó piros trikót. A lerövidített szombati királyetap után vasárnap Balatonalmádiból vágott neki a mezőny a 47. magyar körversenyt lezáró 147 kilométeres távnak.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: A felvétel készítője azt mondta az egyik kereskedelmi csatorna híradójának, hogy nem voltak agresszívak. A pláza üzemeltetői azt közölték, hogy a mély család néhány óra múlva továbbállt, problémát nem okoztak, senkit nem csíptek meg. Az utóbbi hetekben Debrecenben és Hajdúhatházon is készültek felvételek a kaptárukat elhagyó nagy rajokról, amelyek váratlan helyeken bukkantak fel. Boros Péter méhész a jelenséggel kapcsolatban elmondta, májusban szaporodnak a méhek, és ilyenkor több ezer fős családok keresnek maguknak új otthont. Csődbe ment a Travel Teachers Kft. Utazási iroda. Budapest főváros kormányhivatala visszavonta a cég működési engedélyét. Az ügyvezető tulajdonos e-mailben értesítette az érintett ügyfeleket, ebből derült ki, hogy a cég március végétől kötelezően előírt szakmai vezető nélkül maradt, a növekvő forgalom miatt pedig be kellett volna emelni a vagyoni biztosítékot, aminek pénzügyi feltételeit már nem tudták teljesíteni, számolt be róla az Utazómajom. Az utazási iroda cégvezetője levelében azzal nyugtatta az utasokat, hogy a jövőbeni utazások előkészítését rendben zajlott, a repülőjegyeket és a szállásokat kifizették, a tömeges visszatérítési igényeket azonban a közösségi médiában elindult pániknak tulajdonítja, amely szerinte végzetesen megrendítette a cég likviditását. A fővárosi közgyűlés által elfogadott parkolási rendelet alapján 2027-től dupla parkolási díjtételt fizetnek a nehezebb villanyautók a fővárosban. A rendelet nem különbözteti meg a hagyományos belső égésű motorral szerelt, illetve a tisztán elektromos meghajtású járműveket, így hamarosan a 2000 kg feletti villanyautók is kétszeres árat fizethetnek a fővárosban, írta a közleményében Marsi Norbert, a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület elnöke. Az intézkedés visszavetheti az elektromos autók terjedési ütemét, pont abban a városi környezetben, ahol a legnagyobb szükség lenne a közlekedésből eredő káros anyag kibocsátás csökkentésére. Továbbá sarcolja a környezetbarátabb technológiába fektető autótulajdonosokat, így a technológiai felárért fizető e-autó tulajdonosokra újabb teher hárul, ami összességében nem egyezik a környezetbarát Budapest koncepcióval sem, írta a szakember. Külföldi és hazai néptánc, népzenei és világzenei együttesek közreműködésével rendezik meg a 31. Duna Karnevált június 12-e és 19-e között Budapesten, melyen látványos programokkal és gálával mutatják be a Kárpát-medence és a világ gazdag népzenei táncos örökségét. A fesztivál helyszínei a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, a Kobuci kertben, az Erzsébet-ligeti színházban, a Margit-szigeti szabadtéri színpadon és Budakalászon lesznek. A tájékoztatás szerint a Nemzetközi Népművészeti Fesztiválon fellépmások mellett a Duna Művész Együttes, a Magyar Állami Népi Együttes, a Nyírség és a Balaton Tánc Együttes és az idén 50 éves Kóló zenekar is. A programsorozatra Brazíliából, Bulgáriából, Lengyelországból, Spanyolországból, Szlovákiából és Türkmenisztánból érkeznek néptánc csoportok. Jakob Söderqvist nyerte a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyt, amelynek vasárnapi záróetapján Tim Merlier diadalmaskodott. Az összetett legjobb magyarjaként a 9. Walter Attila érdemelte ki a fehér, Fetter Erik pedig a legjobb hegyi menőnek járó piros trikót. A lerövidített szombati királyetap után vasárnap Balatonalmádiból vágott neki a mezőny a 47. magyar körversenyt lezáró 147 kilométeres távnak.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

Elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 21-én csütörtökön este 19:30-tól a Magyar Zeneháza koncerttermében jön egy nagyon különleges koncert performance, ami tulajdonképpen összművészet, egy crossover a táncművészet és a jazz között, a test és a hang párbeszéde címmel, Gesztei Nagy Csilla és Pierre Martin két szólamú előadása. Egészen pontosan két szólam, ami egy női kortárs táncos, akit már mondtam, Gesztei Nagy Csilla, és egy férfi jazzzenész Pierre Martin találkozásának lenyomata, amely hang és látvány, zene és mozgás dialógusára épül, miközben folyamatosan feszegeti az érzékelés határait. Az előadás központi kérdése, milyen érzelmi, fizikai és kulturális távolságok választanak el minket egymástól, és ezek hogyan hidalhatók át a zene és a tánc nyelvén. A darab a kommunikáció különböző formáit vizsgálja, a pillanatokat, amikor elbeszélünk egymás mellett, és azokat, amikor ugyanarra a ritmusra mozdul a test, és szólal meg a hang, amikor azonos térben és időben mélyen és intimen vagyunk jelen egymás számára. A színpadon megszülető audiovizuális párbeszéd egy különleges két szólamú szimfóniává áll össze, amelyben a két művész egy testként mozog, és egy hangszerként, pontosabban egy hangszerként szólal meg. Gesztei Nagy Csilla táncművész, koreográfus és pedagógus, tanulmányait a Magyar Táncművészeti Egyetemen, valamint a Rotterdami Táncművészeti Főiskolán végezte. Alkotói és pedagógiai tevékenységében a mozgás, a képzelet és a közösségi tapasztalat összefüggéseit kutatja. Pierre Martin Franciaország és Magyarország között nőtt fel, egy olyan világban, ahol a zene lényegében mindenütt jelen van. Dobosként eleinte a rock és a pop szcéna vonzotta, de később az improvizatív zene is egyre inkább bekerült a repertoárjába. Az előadás után egyébként még közönségtalálkozó is lesz. A meghívott vendég Újvári Pintér György zenei producer és zeneszerző, tehát mindez május 21-én a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Meghosszabbították a Váci úti felüljárónál balesetet okozó férfi letartóztatását. Budapesten megállt az ingatlan drágulás áprilisban. Dabos nyerte a futókörök napját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 3 hónappal meghosszabbította a bíróság annak a 25 éves férfinak a letartóztatását, aki április elején

0: 10 év szabadságvesztés is kiszabható. Miközben országszerte még drágulnak az ingatlanok, Budapesten áprilisban megállt az áremelkedés, sőt hajszálnyit csökkentek is az árak. A fővárosi megtorpanást az októberben indult Otthon Start program árkorlátja okozza, amíg átad szabad további áremelésnek. Vidéken azonban más a helyzet, Pest vármegyében majdnem 18%-kal nőttek az árak egy év alatt, míg a legnépszerűbb pesti kerületekben már 1,6 millió forint feletti négyzetméter árakkal találkozhatunk. A vidéki nagyvárosok rangsorát Debrecen vezet 1 110 000 forintos átlaggal. A szakértők szerint az év második felében a kereslet fokozatos élénkülése és több adásvétel várható. Több éves kényszerű kihagyás után augusztus 29-én visszatér a népszerű Generáli OVT Duna átúszás, ahol 1000 amatőr és profi sportoló kelhet át Pestről Budára. A résztvevők a pesti Corvinus Egyetem mellől rajtolva a budai BME előtti versenyközpontnál érnek partot a várhatóan 23 fokos folyóban. A biztonságot a Pest vármegyei kutatómentő szolgálat 30 szakembere és 12 motoros mentőhajó garantálja a dunai vízirendészet előírásait betartva. Az esemény a Generáli Night Run program sorozat részeként valósul meg, jelentkezni pedig a hivatalos weboldalon keresztül lehetséges erre az ikonikus belvárosi sportélményre. A szombaton rendezett futókörök napján 25 helyszínen több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt, akik összesen csak nem 90 000 kilométer teljesítettek. A szervezők beszámolója szerint a rendezvényhez minden helyszínen legalább 200-an csatlakoztak, noha az időjárás korán sem volt ideális. A települések közötti versenyt Budapest 18. kerületét és Gyömrőt megelőzve Dabas nyerte 10898 kilométerrel. A szervezők a résztvevői visszajelzések alapján már most a jövő évi fejlesztéseken dolgoznak, céljuk pedig egy még több helyszínt megmozgató, még nagyobb országos sportünnep létrehozása. Shaquille O'Neal is fellép július 11-én a hajógyári szigeten rendezett Buzz Paradise in the City egésznapos bulin. A négyszeres NBA bajnok DJ Diesel művész néven ad majd exkluzív szettet. A program délután 4-től este 10-ig tart, majd ezután afterparty jön. Shaquille O'Neal neve nem csak sportolóként ismert, tévéműsorokban, podcastokban, reklámokban is szerepelt, és az elmúlt években a Buzz Music egyik legnépszerűbb előadójává vált. A Koruc Levente Fodor Bence kajakpáros megnyerte az 500 méteres döntőt az olimpiai kvalifikációs kajakkenu világkupa sorozat brandenburgi állomásán, melyen a magyar versenyzők további 3 érmet, 1 ezüstöt és 2 bronzot gyűjtöttek a délelőtti finálékban. A kettes pályán küzdő magyarok féltávnál még csak a 3. helyen lapátoltak az ausztrálok és a németek mögött, de a múlt héthez hasonlóan az utolsó 200 méteren ezúttal is magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak, és ez most elég volt a győzelemhez.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

Sláger FM.

0: Reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 12-én pénteken este 19 órától a Hagyományok Háza színház termében érkezik a Fitos Dezső Társulat Tántorgók című előadása, táncjáték a hazát elhagyók emlékére. Amerika, kérem szépen, a jövő országa, az ígéret földje, a lehetőségek hazája, lényegében egy tündérmese, főleg a 20. század elejé magyar nincstelenség felől nézve. Magyarországi szegénylegények, zsellérek, napszámosok, cselédek százezrei hagyták el a hazát az itthoni gondok enyhítésére, a könnyebb jövő reményében. Fiumében mondtak búcsút Európának, és több hezes utazás után aztán Amerikában találkoztak először a meseországgal, ahol azonnal hankik lettek, izompacsírták, és nyelvtudás hiány a legkeményebb munkákra osztották be őket. Hitték, hogy majd egyszer hazatérnek, földet, házat vesznek a kint keresett pénzből, de a kivándorlóknak lényegében csak a negyedet tért vissza Magyarországra. Nos, ez az előadás róluk szól, a tánc értük szól, a tántorgókról, a bátrakról és a bizonytalanokról, akik éhesen és tétován várták az ügynököt, hogy rabszolgamunkára vigye őket Pennsylvania bányáiba. Róluk, a hankikról, akik az első világháború előtt érkeztek Amerikába, szédelegve az idegen világban, ahol megtanultak élni, de mindvégig kívülállók maradtak. Róluk, a bujdosó magyarokról, akik tiszta tekintettel, de tántorgó lélekkel álltak az új világ földjén. Fitos Dezső Társulata nekik állít emléket, megmutatva négy kivándorló legény sorsán keresztül a magyar paraszti exodust. A táncosok között ott van Balogh Boldizsár, Fenyvesi Zénó, Fitos Dezső, Gellén Péter, Kera Zoltán, Horváth Zalán, Molnár Bálint, Östör Ákos és Sári Albert is. A rendező koreográfus pedig nem más, mint a névadó Fitos Dezső. Várják önöket szeretettel június 12-én pénteken a Hagyományok Háza színház termében.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Hatalmas méra jelent meg egy budapesti pláza bejáratánál. Csődbe ment egy magyar utazási iroda. A főváros dupla parkolási díjjal sújtaná a nehezebb villanyautókat. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Videó készült arról, ahogy egy óriási méraj egy budapesti pláza üvegfalához tapadt. Annyi sárga-fekete rovar gyűlt össze, hogy dongásuk még az utcazajt is elnyomta. Sokan emiatt nem mertek kilépni a bevásárlóközpontból. Bár a képek első látásra valóban ijesztőek, a felvétel készítője azt mondta az egyik kereskedelmi csatorna híradójának, hogy nem voltak agresszívak. A pláza üzemeltetői azt közölték, hogy a Mé család néhány óra múlva tovább